A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.

És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM, Füli Zene.

0: Minden sláger
1: nálunk szól.
2: Sziasztok!
3: Mi vagyunk a New Level Empire.
0: Ez itt az új dalunk.
4: Hallgassátok nagy hangerővel.
1: Napjaink legjobbjai.
5: Hi, Brooklyn Bandit. This is our new single.
1: Fan FM Rádió. És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fan FM.
0: Fan FM Rádió.
1: Fülig zene.

FM 87.6.

0: az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.
1: Fan FM Rádió.
0: Fülig Zene.

Fülig FM.

sexy people.

0: Ha zenei változatosságra vágysz,
1: jó helyen jársz.
0: FM 87.6.
2: Még egy tánc, utolsó édes fájdalom.
1: FM.
0: Fülig zene.

0: mindent a fülnek.
1: Fan FM Rádió. Fülig zene.
0: Fan FM.

0: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: A jóból sosem elég magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fun FM. Fülig zene.
0: Fülig zene. Fülig magyar. Ez a magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fun FM. Fülig zene.

0: Spórolj pénzt minden grillezésnél. Igazán megéri. A Lidlben találsz natur vagy pácolt sertésoldalast 100 gramonként 2 lej 49 baniért, 6x 120 ml-es Gelatelli Trio töltséres fagylaltot 12 lej 99 baniért, és 900 ml-es Bongelati banán, pisztácia vagy pekándió ízű fagylaltot 12 lej 99 baniért. Lidl. Igazán megéri.
1: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camps Team élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
2: Reklámot hallottak.

0: szellemi frissessége megőrzése érdekében. Olvasson több könyvet!
1: Közérdekű hirdetés következik.
2: Mentsen meg ön is egy könyvet, ha a Csíkszeredai Prolibris Könyvtári Egyesület különleges közösségi összefogásra hívja az olvasni szeretőket május 11 és 15-e között. Látogasson el a Kályoni János megyei könyvtár sajtórészlegére, ahol egy teljes héten át szemelgethet a régebbi kiadású, de jó állapotban lévő kincsek közül. Találhat régi kedvenc olvasványokat, szép irodalmat vagy olyan köteteket, amelyeket már régóta szeretne otthoni könyves polcán tudni. A választott könyve áráról ön dönt, az adományát a kihelyezett urnába dobhatja le. Az esemény során befolyt összegből az Egyesület új könyveket vásárol és adományoz a megyei könyvtárnak, így közvetlenül hozzájárulhat az állomány bővítéséhez. Mentsen könyvet, támogassa a közösséget. Találkozzunk május 11 és 15-e között a Kályuni János megyei könyvtárban.
1: Közérdekű hirdetést hallottak.
0: Szellemi frissessége megőrzése érdekében olvasson több könyvet!

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Kelemen Hunor szerint továbbra is a korábbi kormánykoalíció újjáalakítása jelenti a legfőbb lehetőséget az új kormány megalakítására. A kotorcsányi palotában tartott informális egyeztetés után az RMDSZ elnöke hangsúlyozta, Románia nem engedhet meg magának hosszú politikai instabilitást, különösen a költségvetési hiány, a nemzetközi hitelesség és a PNRR-re források lehívása miatt. Kelemen Hunor szerint 2-3 héten belül új kormányra van szükség, és olyan miniszterelnököt kell találni, aki minden érintett párt, a PESZEDE, a PENELE, az USZERE és az RMDSZ által el lesz fogadva. A szövetségi elnök egy kisebbségi kormány lehetőségét sem zárta ki. Parlamenti támogatással ugyanakkor figyelmeztetett, egy ilyen konstrukció valószínűleg rövid életű lenne, és folyamatos politikai nyomás alatt működne. Az AUR felszólította Nikus Ordán államfőt, hogy hagyjon fel a szerintük alkotmányellenes informális egyeztetésekkel, és haladéktalanul nevezze meg az új miniszterelnököt. A párt csütörtöki közleményében hangsúlyozza, az államfőnek az alkotmány szerint kell eljárnia, márpedig ebben nem szerepel az informális konzultáció fogalma. Idézik a közleményben az alkotmány 103-as cikkének első bekezdését, amely szerint a miniszterelnök jelölt megnevezése előtt az államfőnek a parlamentben abszolút többséggel rendelkező párttal kell konzultálnia, vagy ha nincs ilyen többség, a parlamenti képviselettel rendelkező alakulatokat kell egyeztetésre hívnia. A közlemény értelmében az AUR Nikus Ordánt tartja a politikai válság főfelelősének, és felszólítja, hogy hagyjon fel azokkal a politikai játszmákkal, amelyek csak instabilitást idéztek elő, és amelyekhez bizonyítottan nem ért. A romániai lakosság közel háromnegyede igennel szavazna a Románia és a Moldovai Köztársaság egyesüléséről szóló referendumon, 21,4% pedig az egyesülés ellen foglalna állást. Terül ki az InScop Research friss közvélemény kutatásából. A megkérdezettek 2,1%-a bizonytalan a kérdésben, 3,2% nem menne el szavazni, 1,4% pedig nem akart vagy nem tudott válaszolni a kérdésre. A felmérés eredményeiből az is kiderül, hogy a Mentsetek meg Romániát szövetség szavazói és a férfiak a lakosság többi részénél nagyobb arányban szavaznának Románia és Moldova Köztársaság egyesülésére. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint a mai napon változóan felhős égbolt mellett helyenként borongós, de javarészt száraz időjárásra lehet számítani. A nap ugyan előbukkan, tartós napsütés azonban csak rövidebb lesz, mint az elmúlt napokban. 14 Celsius fokot mérnek jelenleg Csíkszeredában, 22-24 fokig emelkedik a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: 8 óra múlt 5 perccel jó reggelt kívánok mindenkinek, én Günther Otto vagyok, köszöntöm Önöket a kotyogóban. Péntek van, május 8-a, tegnap megkezdődött a csíkszeredai könyvvásár, ma pedig megnyitja a kapuit a Borszereda is a Mikóvárban. Szerintem unatkozni biztos nem fogunk, csak rá kell vennünk magunkat, hogy nem tepsödünk otthon a fotelban, érdemes kimenni, hiszen máról az előrejelzésből még az eső is eltűnt, úgyhogy a csillagok egyben vannak, a többi már rajtunk múlik. A folytatásban pedig tartsanak velem mindenképp.

0: Nap mint nap ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. Változatosság és frissesség alacsony áron. Tudod, hogy igazán megéri. A Lidlben a zöldspárga 500 g-os kötésenként 17,99 bani, és a piros alma 2 kg-os kiszerelésben 7,99 bani. Lidl. Igazán megéri.
1: Szereti, ha környezete virágba borul? Fontos önnek a minőség és a helyi termék? Akkor itt az ideje a Hárplasznál vásárolni és nyerni. Vásároljon legalább 100 leértékben a Hárplasz csíkszeredai bemutató üzletében március 16-a és május 15-e között, és nyerjen. Május közepén egy 300 és egy 500 leértékű vásárlási utalvány nyerhet saját gyártású termékeinkre, a fődíj pedig egy vadonatúj Xiaomi 5 Pro elektromos roller. Részletekért keresse fel weboldalunkat www.hárplaszt.ro. Helyi termék, szuper minőség, legyen tele a tavasz virágokkal és nyereményekkel.
2: Marcell, jön anyám! Mindegy, mire vagy, kire vagy allergiás. A Rinszilhaa xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás mátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Rinszilhaa, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
3: Reklámot hallottak!

Május 8-a van, jó reggelt kívánok a mai napon, Mihály, valamint Géza nevű hallgatóinknak kívánok egy nagyon boldog névnapot. 166 éve, 1866 óta ezen a napon tartjuk a Vörös Kereszt napját. 51 éve született Enrique Iglesias, énekes, 505 éve született Canisius, Szent Péter, teológus, filozófus, jezsuita szerzetes, Németország apostola. 372 éve Otto von Guericke bebizonyította a légüres tér létezését. 125 éve született Székely Mihály, kétszeres Kossuth Díjas, világhírű basszus opera énekes. 123 éve született Fernandel, francia színész, komikus, énekes és producer. 113 éve született Sidney James, dél-afrikai színész és komikus. Ő többek között a Folytassa sorozatban láthattuk. 100 éve született David Attenborough, természettudós, dokumentumfilm rendező. Egyik legismertebb műve a Kék bolygó. A kalendárium rovatunk végére az ajándékdal is elő van már készítve, és ezzel a napünnepeltjeit köszöntjük.

0: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved a nyári esték szabadtéri élvezete, a Dedemánnál a 10 cm-es gömb alakú szolárlámpa 5 90 bani, valamint a Bella teraszra való összecsukható szék csak 59 lei. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
1: Fejfájás vagy hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom olyan különbözőek, ugyanakkor nagyon gyakoriak. A Paduden Express Forte lágykapszula 400 mg ibuprofénnel gyorsan felszívódik és hatásos a leggyakoribb fájdalmak ellen. Páv fájdalom Paduden Express Forte. Ajánlott adag 12 év felett egy 400 mg-os kapszula 6-8 óránként, legfeljebb napi 3 kapszula. Terhesség, szoptatás vagy kellemetlen tünetek esetén forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez. Ez a gyógyszer ibuprofén tartalmaz és vén nélkül kapható. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót vagy a csomagoláson található információkat. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
2: Reklámot hallottak.

Lassan a végéhez közeledik az általános tavaszi nagy takarítás, a mai napon május 8-án pénteken. Útlezárás nélkül takarítanak a Hajnal utcában, illetve Sögöd utcáin, valamint útlezárásra is számítani kell a Fenyő utcában és a Lendület sétányon. Május 9-én szombaton útlezárással takarítják meg a Testvériség sugárutat, valamint a Miron Krisztián utcát.

A tavaszi felmelegedéssel együtt a kullancsok is aktivizálódnak, és hogyha mondjuk enyhébb tél után vagyunk, akkor korábban is nagyobb számban jelennek meg. Érdemes már most tudatosan készülni a szabadtéri programokra, és odafigyelni arra, hogy lehetőleg ne vigyünk haza hivatlan vendéget. Erdőben, magas fűben viseljünk a lehet világos ruházatot, ezen könnyebb észrevenni a sötét rovarokat, és tűrjük a nadrág szárát a zokniba. Használjunk bőrre vagy ruházatra fújható különböző rovarriasztókat, mondjuk pikaridin tartalmú készítményeket. Ne várjuk meg a nap végét, pihenők alkalmával is érdemes átnézni. Nincs-e valahol bőrünkön kis kullancs, különös tekintettel a hajlatokra, tért hajlat, hónai, illetve lágyék, és nyilván a hajas bőrt is nézzük át. Aztán, amit nagyon fontos megtenni, ha kullancsot találunk, ne kenegessük zsírral, krémmel vagy alkohollal, mert az oxigénhiánnyal küzdő parazita éppen ilyenkor üríti a kórokozókat a szervezetbe. Használjunk patikában kapható kullancs csipeszt vagy vékony hegyű szemöldök csipeszt, a bőrhöz lehető legközelebb fogjuk meg a kullancs fejét, és egyenletes határozott mozdulattal húzzuk ki, a helyét és a kezünket is fertőtlenítsük le az eltávolítást követően. Figyeljük a csípés helyét és az általános állapotunkra is érdemes ilyenkor odafigyelni. Mindenképpen fel kell keresni a házi orvosunkat, ha a csípés körül növekvő, kokárdaszerű piros folt jelenik meg. Ez nem minden esetben alakul ki, illetve influenza-szerű tünetek is jelentkezhetnek, mondjuk kullancs csípést követően láz, fejfájás, izomfájdalom vagy levertség jelentkezhet, ami a kullancs encefalitis jele is lehet. Érdemes mindenképpen figyelni. Elsősorban arra, hogy lehetőleg ne sikerüljön bőrünk alá furakodnia a kullancsnak, de ha mondjuk ez megtörtént, szakszerű eltávolítást követően érdemes figyelni a kullancs csípés helyét pár napig mindenképp.

szereti az elmúlt 30 év zenéjét, az MP3 korában is a legjobb választás, Abakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenében. Szombatonként 11-től. Bank.

0: Ha zenei változatosságra vágy,
1: jó helyen jársz!
2: Sziasztok, Rúzsa Magdi vagyok, ez itt a legújabb dal.
3: Sziasztok, Radics Gigi vagyok, és itt is hallhatjátok a legújabb slágeremet.
0: FM 84.6 FM Fülig Zene.

0: leghosszabb útvonalon közlekedik a nyári időszakban a Csíki Transz-Hargita fürdői járata. Az utasok kérésére május 9-től szombattól a 10-es járat egészen a Moffettáig szállítja az utasokat. Így aki kirándulni indul, pihenni szeretne, vagy a Moffettát keresné fel, tömegközlekedéssel is kényelmesen eljut Hargita fürdőre. Az említett járat időpontjai nem változnak.
1: Útinfót hallottak. Kevesebb duma, több zene. Fun FM.
2: Spórolj pénzt minden grillezésnél. Igazán megéri. A Lidlben találsz natur vagy pácolt sertésoldalast 100 gramonként 2 lej 49 baniért. 6x 120 ml-es Gelatelli Trio tölcséres fagylaltot 12 lej 99 baniért. És 900 ml-es Bongelati banán, pisztácia vagy pekándió ízű fagylaltot 12 lej 99 baniért. Lidl. Igazán megéri.
3: Étel után puffadás, kell nekem egy változás. Nem használok autót, ebéd után sétálok. Vitamin adagom szép, mérek ásványt, fehérjét. Saját főztemet eszem, kis adagban étkezem, emésztésem nem enged, enzim hiányban szenved. Próbáld ki a kettős hatású Kebene Enzit, 8 emésztés segítő enzim komplex, plusz a gázbuborékokat kiküszöbölő szimetikon. Kebene Enzi, légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz, olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
4: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári óvi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49 per A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
5: Reklámot hallottak.

24-ből nem föltétlenül süt a nap, de nagyon-nagyon próbálkozik, csak egyelőre még igencsak egybefüggő a gomoly felhőzet. Na de így, ahogy én elnézem, fokozatosan megritkul, és a nap is előbukkan, legalább az időjárásból eltűnt a mára hirdetett eső. 14 fokot mérnek jelenleg, Csíkszeredában 22-24 fokig emelkedhet a csúcsérték. 3 percen belül érkeznek a hírek, információk a Fan FM hírszolgálattól.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Kelemen Hunor szerint továbbra is a korábbi kormánykoalíció újjáalakítása jelenti a legfőbb lehetőséget az új kormány megalakítására. A Kotorcsányi Palotában tartott informális egyeztetés után az RMDSZ elnöke hangsúlyozta, Románia nem engedhet meg magának hosszú politikai instabilitást, különösen a költségvetési hiány, a nemzetközi hitelesség és a PNRR források lehívása miatt. Kelemen Hunor szerint 2-3 héten belül új kormányra van szükség, és olyan miniszterelnököt kell találni, aki minden érintett párt, a PESZEDE, a PENELE, az USZERE és az RMDSZ által el lesz fogadva. A szövetségi elnök egy kisebbségi kormány lehetőségét sem zárta ki. Parlamenti támogatással ugyanakkor figyelmeztetett, egy ilyen konstrukció valószínűleg rövid életű lenne, és folyamatos politikai nyomás alatt működne. Az AUR felszólította Nikus Ordán államfőt, hogy hagyjon fel a szerintük alkotmányellenes informális egyeztetésekkel, és haladéktalanul nevezze meg az új miniszterelnököt. A párt csütörtöki közleményében hangsúlyozza, az államfőnek az alkotmány szerint kell eljárnia, márpedig ebben nem szerepel az informális konzultáció fogalma. Idézik a közleményben az alkotmány 103-as cikkének első bekezdését, amely szerint a miniszterelnök jelölt megnevezése előtt az államfőnek a parlamentben abszolút többséggel rendelkező párttal kell konzultálnia, vagy ha nincs ilyen többség, a parlamenti képviselettel rendelkező alakulatokat kell egyeztetésre hívnia. A közlemény értelmében az AUR Nikus Ordánt tartja a politikai válság főfelelősének, és felszólítja, hogy hagyjon fel azokkal a politikai játszmákkal, amelyek csak instabilitást idéztek elő, és amelyekhez bizonyítottan nem ért. A romániai lakosság közel háromnegyede igennel szavazna a Romániai és a Moldovai Köztársaság egyesüléséről szóló referendumon, 21,4% pedig az egyesülés ellen foglalna állást. Terül ki az InScope Research friss közvélemény kutatásából. A megkérdezettek 2,1%-a bizonytalan a kérdésben, 3,2% nem menne el szavazni, 1,4% pedig nem akart vagy nem tudott válaszolni a kérdésre. A felmérés eredményeiből az is kiderül, hogy a Mentsetek meg Romániát szövetség szavazói és a férfiak a lakosság többi részénél nagyobb arányban szavaznának Románia és Moldova Köztársaság egyesülésére. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint a mai napon változóan felhős égbolt mellett helyenként borongós, de javarészt száraz időjárásra lehet számítani. A nap ugyan előbukkan, tartós napsütés azonban csak rövidebb lesz, mint az elmúlt napokban. 14 Celsius fokot mérnek jelenleg Csíkszeredában, 22-24 fokig emelkedik a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: 9 óra múlt 3 perccel jó reggelt kívánok mindenkinek. Friss zenéket a friss kávé mellé. Állom a szavam, ha kedvük van, tartsanak velem.
0: Most már felébredtünk, állítólag. Ha nem, segít a kotyogó.

0: Ha van valahol a közelben egy szamár, bár feltételezem, hogy nem túl gyakori, ma jár neki egy extra adag sárgarépa vagy egy alapos vakarászás, hiszen május 8-a a szamarak világnapja, mert hogy ilyen is létezik. Ezt a napot tulajdonképpen azért hozták létre, hogy ezáltal is felhívják a figyelmet ezekre a rendkívül szívós, intelligens és évezredek óta az emberiséget segítő állatokra. Bár a köztudatban gyakran a csökönyösség szimbólumai, valójában ez a viselkedés a fejlett önvédelmi ösztönüknek köszönhető. Ha veszélyt éreznek, egyszerűen nem mozdulnak, amíg meg nem bizonyosodnak arról, hogy biztonságban vannak. A szamarak egyébként akár 25 év elteltével is felismerik azokat a személyeket, helyeket és társakat, legyen az egy másik szamár ugye vagy egy ember, akiket korábban már láttak. Eredetileg afrikai vadon élő állatoktól származnak, ezért nagyon jól bírják a szárazságot és a hőséget. Ugyanakkor rendkívül társas lények és mély kötődést alakítanak ki a társaikkal. Ha egy szamár elveszíti a párját, képes akár hetekig is gyászolni.
1: Szereti, ha környezete virágba borul? Fontos önnek a minőség és a helyi termék? Akkor itt az ideje a Hárplasznál vásárolni és nyerni. Vásároljon legalább 100 leértékben a Hárplasz csíkszeredai bemutató üzletében március 16-a és május 15-e között, és nyerjen. Május közepén egy 300 és egy 500 leértékű vásárlási utalványt nyerhet saját gyártású termékeinkre, a fődíj pedig egy vadonatúj Xiaomi 5 Pro elektromos roller. Részletekért keresse fel weboldalunkat www.hárplaszt.ro. Helyi termék, szuper minőség. Legyen tele a tavasz virágokkal és nyereményekkel.
2: Nap mint nap ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. Változatosság és frissesség alacsony áron. Tudod, hogy igazán megéri. A Lidlben a zöldspárga 500 g-os kötésenként 17,99 bani, és a piros alma 2 kg-os kiszerelésben 7,99 bani. Lidl. Igazán megéri.
3: Idén 11. alkalommal tér vissza Csíkszereda egyik legkedvesebb kulturális ünnepe, a Csíkszeredai Könyvvásár. Május 7 és 10 között az Erős Zsolt Aréna a könyvek otthona lesz. Izgalmas beszélgetések, könyvbemutatók, zenés irodalmi programok és kreatív foglalkozások várják a kicsiket és nagyokat. 28 kiállítói standon legalább 50 kiadó legfrissebb kötetei, 120 meghívott előadó és több mint 70 program kínál tartalmas élményeket. A könyv nem csak egyéni élmény, hanem közös találkozási pont, történetek, gondolatok és emberek között. Találkozzunk május 7 és 10 között a Csíkszeredai Könyvvásáron, ahol a történetek összeérnek. Szervezők Csíkszereda Városháza és a Prokultúra Szikoli, társszervező a Kriterion Alapítvány, média partner a Fan FM Rádió.
4: Fejfájás vagy hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom olyan különbözőek, ugyanakkor nagyon gyakoriak. A Paduden Express Forte lágykapszula 400 mg ibuprofénnel gyorsan felszívódik és hatásos a leggyakoribb fájdalmak ellen. Páfájdalom Paduden Express Forte. Ajánlott adag 12 év felett egy 400 mg-os kapszula 6-8 óránként, legfeljebb napi 3 kapszula. Terhesség, szoptatás vagy kellemetlen tünetek esetén forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez. Ez a gyógyszer ibuprofén tartalmaz és vén nélkül kapható. Olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót vagy a csomagoláson található információkat. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
5: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.

0: szellemi frissessége megőrzése érdekében. Olvasson több könyvet!
1: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál? Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fan FM Rádióban.
2: Május 8-án pénteken délután 5 órától a Csíkszeredai könyvvásár keretében Cucurelli Endre köteteit ismerheti meg a közönség. A Kaligram kiadónál megjelent Istenem, ne romolj című verseskötetről, illetve a Ház, háború, halott című regényről a szerzővel Mészáros Sándor beszélget. Ugyanebben az időpontban a Fodor Sándor teremben Egyed Emese lesz a Bukárt kiadó vendége, a költővel Márton Evelin beszélget. Az említett köteteket megvásárolhatják a csíkszeredai könyvvásárban a Bukárt standjánál.
1: Programajánló a Fan FM Rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.
0: Szellemi frissessége megőrzése érdekében. Olvasson több könyvet! Szellemi frissessége megőrzése érdekében. Olvasson több könyvet!
1: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál? Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fan FM Rádióban.
2: Május 8-án pénteken délután 5 órától a Csíkszeredai könyvvásár keretében Cucurelli Endre köteteit ismerheti meg a közönség. A Kaligram kiadónál megjelent Istenem, ne romolj című verseskötetről, illetve a Ház, háború, halott című regényről a szerzővel Mészáros Sándor beszélget. Ugyanebben az időpontban a Fodor Sándor teremben Egyed Emese lesz a Bukárt kiadó vendége, a költővel Márton Evelin beszélget. Az említett köteteket megvásárolhatják a csíkszeredai könyvvásárban a Bukárt standjánál.
1: Programajánló a Fan FM Rádióban.

Tény, hogy személy szerint nem szeretem, hogyha a remek programok egymásra vannak szervezve, de azt viszont annál jobban, hogy nem telik eseménytelenül a hétvége. És ahogy ugye megyünk bele a tavaszba, vagy futunk neki a nyárnak, mert lassan a tavasz eltűnik, egyre többen rendezvény közül választhatunk. Ma nyitja a kapuit az 5. székelyföldi bor ünnep, a bor szereda. Ez egy tökéletes kombináció szerintem, ha az ember minőségi borokkal, jó társasággal és nagyon vagány helyszínen szeretne elbeszélgetni barátokkal a Mikóvár udvarának különleges hangulatában. Mivel éppen kicsit megváltozott az időjárás így a hétvége közelettével, azért érdemes odafigyelni néhány dologra, többek között mondjuk a réteges öltözködésre. Egyébként a Mikóvár hangulata önmagában is ad egyfajta méltóságot a borkóstolásnak. Érdemes a kora esti órákban már érkezni, amikor a fények és a zene igazán összeérnek, de nyilván mondom még egyszer, a réteges öltözködés szerintem jól fog jönni. Ilyenkor egyébként a borszerada keretében a Kárpát-medence legjobb

0: képviselteti magát. És ne csak a nagy neveket keressük ilyenkor, hanem érdemes kipróbálni a kisebb családi pincészeteket is, hiszen gyakran náluk vannak a legizgalmasabb tételek. A borok mellé pedig biztosan találunk kézműves finomságokat, ott lesz ugye a csícsomortáni vágó a helyi finomságokkal. Nagyon fontos, és ez talán a legfontosabb, a borozás aranyszabálya. Alapozni és falatozni is kell közben. Május ide vagy oda, amint már ugye említettem többszörösen, a szeredai esték a várfalak között de pláne hűvösek tudnak lenni, úgyhogy egy pulóver vagy egy jacky mindenképpen legyen nálunk, főleg úgy, hogy egészen este éjfélig van meghirdetve minden nap a program, úgyhogy ha nótázásba bele is mennénk, legalább ne fázzunk.
1: Marcel, jön anyám! Mindegy, mire vagy kire vagy allergiás, a Rinszilhaa xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Rinszilhaa, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
2: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved a gyepkönnyű karbantartása, a Dedemannál az 1000 wattos Grundmann elektromos fűkasza 299 lej. Ezen kívül az ING hitelkártyával 6, 9 vagy 24 kamatmentes részletben is fizethetsz a vásárlás értékétől függően. Részletek az ING.ro oldalon vagy bármelyik ING irodában. Dedemann. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
1: Szereted a virágokat, de nem bírod a pollent? Könnyezik a szemed, amikor port örölsz? Ha meghallod, hogy értekezlet, már is jön a... Mindegy, mire vagy kire vagy allergiás, a Rinszilhaa gyorsan már 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. A xilometazolin csökkenti a nyáktermelést, a hialuronsav védi a nyálkahártyát, a tengervíz pedig tisztítja az orrot. Rinszilhaa féken tartja az allergiás nátha tüneteit. Alkalmazza mindkét ornyílásban naponta akár 3 alkalommal, legfeljebb 7 napig. Ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladék.
3: Nyári táborok a Minervában. A csíkszeredai Minerva teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári óvi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda, Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
4: A Dakota Security fegyver- és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni. Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet: 0266 310 752 és 0731 696 603, vagy a cég székhelyén Csíkszereda, Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
5: Környezetünk védelme közös felelősségünk. Csíkszeredában elkészült az új lakossági hulladékudvar. Az Ecocsík telephelyén kialakított központ 12 féle hulladéktípus szakszerű átvételére alkalmas. Ez a megoldás lehetőséget biztosít a nehezen elhelyezhető hulladékok leadására, mint amilyen az építkezési törmelék, a lomtalanításból származó anyagok, a lejárt gyógyszerek, a használt gumiabroncsok vagy az autóakkumulátorok. A hulladékudvar a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási rendszer részeként működik majd. Együtt egy zöldebb Csíkszeredáért. Készült az országos helyreállítási terv, pénzeszközök a modern és megújult Romániának című projekt és az Európai Unió által finanszírozott Next Generation EU helyreállítási terv támogatásával.
6: Reklámot hallottak.

0: Kaliról és Majka közös dala az éjjeli pillangó 2023-ból szólt, tényis való, hogy kissé füllett a dal hangulata, de rendkívül jó a ritmusa. Engem személy szerint a 90-es években megjelent nagy klasszikusokra emlékeztet, de nyilván mindenki olyan képzetet társít a fejében a dalhoz, amilyet éppenséggel szeretne. Fülig zenék között az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjai sorakoznak, érkezik Zola, aki sehova se passzol, de nálunk éppen jó helyen van.
1: Fonotéka. Fonotéka. A kis lexikon szerint hanglemeztárat jelent. Sok-sok hanglemez, rengeteg jó zenével. A Fun FM fonotékában kedvére válogathat a legjobb hanglemezek között. Legendás albumok, arany és platina lemezek lejátszva teljes egészében. Vasárnap este 8-tól Günther Ottóval.

Ők voltak a Jackson 5, a Can You Feel It című nagy diszkó klasszikussal 1980-ból. Május 8-án, azaz a mai napon délután 5 órától ismét látható a Michael című film a Csíki moziban, eredeti hangsávval, román felirattal. Erre tudok felajánlani páros belépőt, és megnyerheti valaki egy helyes válaszsal. Hány gyermek született összesen a Jackson családban? 0724 860 000. Ezt a viszonylag egyszerű választ kell nekem elküldeni SMS-ben annak érdekében, hogy megnyerje a páros belépőt a film megtekintésére ma délutánra. 0724 860 000. Hány gyermek született a Jackson családban? Ha megvan a helyes válasz, lehet küldeni, és a délutánra megvan a jó kis program. 5 órától látható ismét a Csíki moziban a Michael című film, ezúttal román felirattal.

0: Csak a legjobbak. Csak változatosan. Csak a Fun FM-en. 87.6 Csíkszereda.
1: Friss hírek, ropogós poénok, nulla filter. Ez a Kotyogó. A mikrofonnál Günther.

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Kelemen Hunor szerint továbbra is a korábbi kormánykoalíció újjáalakítása jelenti a legfőbb lehetőséget az új kormány megalakítására. A kotorcsáni palotában tartott informális egyeztetés után az RMDSZ elnöke hangsúlyozta, Románia nem engedhet meg magának hosszú politikai instabilitást, különösen a költségvetési hiány, a nemzetközi hitelesség és a fenerere források lehívása miatt. Kelemen Hunor szerint 2-3 héten belül új kormányra van szükség, és olyan miniszterelnököt kell találni, aki minden érintett párt, a PESZEDE, a PENELE, az USZERE és az RMDSZ által el lesz fogadva. A szövetségi elnök egy kisebbségi kormány lehetőségét sem zárta ki. Parlamenti támogatással ugyanakkor figyelmeztetett, egy ilyen konstrukció valószínűleg rövid életű lenne, és folyamatos politikai nyomás alatt működne. Az AUR felszólította Nikus Ordán államfőt, hogy hagyjon fel a szerintük alkotmányellenes informális egyeztetésekkel, és haladéktalanul nevezze meg az új miniszterelnököt. A párt csütörtöki közleményében hangsúlyozza, az államfőnek az alkotmány szerint kell eljárnia, márpedig ebben nem szerepel az informális konzultáció fogalma. Idézik a közleményben az alkotmány 103-as cikkének első bekezdését, amely szerint a miniszterelnök jelölt megnevezése előtt az államfőnek a parlamentben abszolút többséggel rendelkező párttal kell konzultálnia, vagy ha nincs ilyen többség, a parlamenti képviselettel rendelkező alakulatokat kell egyeztetésre hívnia. A közlemény értelmében az AUR Nikus Ordánt tartja a politikai válság főfelelősének, és felszólítja, hogy hagyjon fel azokkal a politikai játszmákkal, amelyek csak instabilitást idéztek elő, és amelyekhez bizonyítottan nem ért. A romániai lakosság közel háromnegyede igennel szavazna a Románia és a Moldovai Köztársaság egyesüléséről szóló referendumon, 21,4% pedig az egyesülés ellen foglalna állást. Terül ki az InScope Research friss közvélemény kutatásából. A megkérdezettek 2,1%-a bizonytalan a kérdésben, 3,2% nem menne el szavazni, 1,4% pedig nem akart vagy nem tudott válaszolni a kérdésre. A felmérés eredményeiből az is kiderül, hogy a Mentsetek meg Romániát szövetség szavazói és a férfiak a lakosság többi részénél nagyobb arányban szavaznának Románia és Moldova Köztársaság egyesülésére. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint a mai napon változóan felhős égbolt mellett helyenként borongós, de javarészt száraz időjárásra lehet számítani. A nap ugyan előbukkan, tartós napsütés azonban csak rövidebb lesz, mint az elmúlt napokban. 22-24 fokig emelkedik a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fan FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: 10 óra múlt 3 perccel, kellemes délelőtt kívánok mindenkinek, én Günther Otto vagyok, köszöntöm Önöket, hamarosan ismét nyitja kapuit a csíkszaradai könyvvásár. Tegnap említettem Önöknek, ma is lesznek meghívott vendégeim, Nyári Krisztián és Cserna Szabó András, a kortárs magyar irodalmi élet két olyan alakja, akik nem csak írják, hanem élik is az irodalmat. Hamarosan kezdődik a beszélgetés, ha kedvük van, tartsanak velünk!

idegen majdnem, tanulok majdnem, dolgozom majdnem, szeretem majdnem, utálom majdnem, indulok majdnem, érkezem majdnem, nem vagyok majdnem, elhasszom majdnem, gyorsulok majdnem, lassulok majdnem, rohanok majdnem, sétálok majdnem, lélegzem majd.

0: Kávézott már? Mi főzünk önnek. Gotyogó a Fun FM rádióban, hogy jól induljon a reggel. Remek zenék, hasznos információk, játék, móka és kacagás. Gotyogó Günther Ottóval.
1: Úgy belemerültünk a bakelit témába, hogy majd elfelejtettem elindítani a Facebook Live-ot, de most már minden a legnagyobb rendben van. Nyári Krisztián és Cserna Szabó András, a kortárs magyar irodalmi élet két olyan alakja, akik nem csak írják, hanem élik is az irodalmat. Mindkettőről köztudott, hogy a magas kultúrát közérthető, élvezetes és gyakran humoros formában tálalják. A Csíkszeredai könyvvásár meghívott vendégei ezúttal a Potyogóban is tiszteletüket teszik. Jó reggelt kívánok! Vagy inkább már szép napot, hát 10:11 van végül is.
2: Legyen jó reggelt.
1: Jó.
3: Legyen jó reggelt, persze.
1: Sejtettem, hogy ez így lesz. Ugye azt mondtam, hogy mindketten szenvedélyesen élik az irodalmat, de ugyanakkor kutatják is a múltat. Mi az érdekesebben?
3: Bandi, mondd el, mi az érdekesebben?
2: Hát ugye nekem foglalkozásom ez, hogy ahhoz, hogy regényeket írjak, ahhoz muszáj kutatnom most. Attól függetlenül, hogy mondjuk ez Rózsa Sándorról szól, vagy a 5. századi haldokló római birodalomról szól, vagy a családomról szól. Amikor én egyetemista voltam, bölcsészkarra jártam, akkor nekem teljesen egyértelmű volt, hogy valamiféle írással kell majd foglalkoznom, mert ezen kívül két dologgal lehetett volna még foglalkoznom, az egyik a tanítás, a másik meg a kutatás. És rájöttem, hogy egyikhez sincs semmiféle képességem, tehetségem, stb. És hát azóta folyamatosan kutatok. Tehát reggel fölmegyek az Arcanumra, és aztán délután eszembe jut, hogy még mindig ott vagyok, meg különböző levéltárakba, könyvtárakba, stb. Tehát, hogy ezt én nem úsztam meg, és szerintem, aki irodalommal foglalkozik, az nem is igazán tudja ezt megúszni. Tehát, hogy a legnagyobb része szerint, tehát az ember azt gondolná, vagy egy civil azt gondolná, hogy az író az úgy él, hogy folyamatosan ír. Ott ül egy gépnél, és folyamatosan nyomja a billentyűket. Hát szerintem olyan 10%-a körülbelül az írásnak az, amikor már oda le tudsz ülni, el tudod kezdeni az írást. Tehát mondjuk egy ilyen nagyobb regénynél, hát nem tudok pontos időt mondani, de hát több év, amíg... És az elején mondjuk nem is nagyon tudod, hogy ezt csinálod, hanem valami érdekel, mondjuk nagyon érdekel Attila, és szeretnél Attiláról írni egy regényt, de hát igazából nem tudod, hogy pontosan mi érdekel ebbe, és addig-addig olvasol, amíg megtalálsz egy 5. századi történetírónál, vagy diplomatánál egy berber törpét, és onnantól kezdve tudod, hogy most már arra felé kell menni, de onnantól kezdve is még több év, amíg eljutsz odáig, hogy bármit is le tudsz írni ebből.
1: De milyen jó nekünk olvasóknak, hogy nem úsztad ezt meg.
2: Hát biztos, hogy vannak egyébként olyan írók, akik ezt meg tudják írni, és mindent ki tudnak találni. Én ezt sokszor idézem, hogy a Becher Ivánnak volt egy ilyen mondása, hogy kétféle író van, a blogger és a kitalálós, de szerintem mind a kettőhöz kell kutatni. Tehát
3: csak máshogy,
2: igen.
3: Tehát pont Iván olyan volt, hogy leült valaki mellé a vonaton, és amire leszállt 40 perc múlva, tudta az illető életét, és megírta. De ez egy ugyanolyan kutatás, csak egy másik módszertan, tehát az egy kicsit ilyen újságírói megközelítés, a miénk inkább egy kicsit ilyen filológiai megközelítés, de a lényeg ugyanaz, hogy történeteket, meg emberi sorsokat próbálunk egy kicsit tolseprűvel letisztogatni, és megnézzük, hogy mit lehet vele kezdeni.
2: És valljuk be, hogy azért most már sokkal könnyebb egy nem kutatónak a kutatás, mint régen, mert azért most már olyan felületek vannak az interneten, tehát, hogy más nem mondjak, egy teljesen idegen embernek a családfáját egy óra alatt, mondjuk olyan 4-5 felmenőig meg lehet nézni. Ugye az újságcikkek azok ott vannak előtted, tehát emlékszem, hogy például amikor a Pacalról írt, ugye nekem ugye van egy másik életem is, ez a gasztronómiai esszéista vagy valami ilyesmi. Nem szívesen mondom azt, hogy gasztrotörténész, mert nem vagyok történész, de hogy hát ott is amikor a pacalkönyvet elkezdtem írni, akkor még nem nagyon működött, vagy csak kicsit működött az Arcanum. Tehát akkor föl kellett menni a Országos Széchenyi Könyvtárba, és akkor még nem Arcanum volt, hanem a mikrofilm olvasóba tekerted. Nem, most beírod, hogy pacal, és kírja, hogy 4812 találat, tudod szűkíteni, hogy akkor most melyik lapokba, milyen évjáratokba szeretnéd megtalálni. Akkor tekerted a hát az valami elképesztő buhera dolog volt. Egy ilyen valamiféle írásvetítő alá tették ezeket a mikrofilmeket, és később rászereltek egy szkennert. Futott az írásvetítőn egy szkenner, nem tudom, ki csinálta. Szerintem az egész világon ott volt ez az egyetlen példány. Hát az, figyelj, az 2-3 óra volt, mire fölhozták azt a tekercset. Akkor egy óra volt, mire befűzted, és olyan 4 óra körül volt, mire elkezdtél dolgozni. Ott egyébként rengeteg íróval lehetett találkozni.
1: Tehát akkor gyakorlatilag sokan használták és használják a mai napig. Ez most már digitálisan elérhető, ez ennyivel egyszerűbb. Igen. A kutatómunka során azért az ember találkozik bizarr dolgokkal is, feltételezem. Főleg egy olyan könyv megírás akkor, mint az Így szerettek ők.
3: Hát sok mindennel találkozik az ember. Inkább az szokott lenni, hogy egy témában elkezdek kutakodni, és olyankor mindig előkerül hordalékként mindenféle más, ami az adott írásomhoz nem szükséges, de tudom, hogy valamikor majd jó lesz, de olyan is nagyon gyakran van, hogy egy teljesen más téma nyílik ki. Tehát, hogy a kicsit olyan, mintha az ember lát egy hajszálat kilógni a szekrény mögül, és megfúzod, és jön vele egy egész hulla, és aztán már egy teljesen más történetben vagy benne, és akkor azt kezd el foglalkoztatni. Nekem nagyon sok ilyen jegyzetem van, hogy majd egyszer valamire jó lesz, és akár egy ember élete, vagy valami ilyesmi. Igen, egyébként arra is jó ez a fajta nyomozás, és ezt mindenkinek ajánlom, annak is, aki nem írja ezt meg, vagy nem erre van, hanem egyszerűen csak kíváncsi a világra, hogy kiderül, hogy mennyire esetleges egy embernek az élete, tehát mennyi minden eltérítheti, főleg a közép-európai történelem azért eseménydús, tehát sokkal izgalmasabban meg lehet írni egy magyar vagy bármilyen közép-európai ember életét, mint egy kanadaiét vagy egy svájciét. Cserébe nekik nagyon nyugalmas életük van, de a 20. századi magyar életút az tele van olyan fordulatokkal, kataklizmákkal, amit a történelem 3x-4x kerékbe tört egy ilyen életutat, és akkor ráadásul ott vannak még a családi mikrotörténetek. Szóval nagyon sok mindent meg lehet tanulni az emberről magáról, akkor is, hogyha ezt nem írod meg. Nekünk még az egy plusz perverziónk, hogy meg is írjuk.
1: Vannak olyan jegyzetek, amiről tudjátok, hogy soha nem írjátok meg, nem kerül bele egy könyvbe se? De hogy úgy fel lett fedezve, mint a hajszál a hullával.
3: Nekem van olyan értelemben, hogy valaki mond valakiről valamit típusú állítás, és abban nem vagyok biztos, hogy ez úgy volt, meg önmagában egy állítás, nem állítás, de félreteszem, mert hát, hogyha még, ha még egyszer találkozom egy ilyen utalással, akkor az már lehet, hogy akkor ki tesz valamit. Például

0: ott megjelent Lenin, elméletileg megjelenhetett, mert amikor Svájcból ment vissza Oroszországba, akkor valahogy Magyarországon keresztül kellett mennie annak a vonatnak, tehát lehet, hogy volt Lenin a Baross kávéházban, van rá két forrás, nem fogjuk soha bebizonyítani, meg nem is arra való ez, hogy nagyon bizonyítgassuk, de ha már ketten mondják, akkor lehet benne valami. Tehát ilyen értelemben ezeket lehet jól használni.
1: Ha már ketten mondják, akkor ez egy valódi városi legenda.
0: Hát
1: nem egy. Hihetetlen érdekes, és pont ez az érdekes szerintem ebbe a kutatásba, és én erről egyébként sokkal jobban szeretek beszélni, mint mondjuk magáról az írásról, mert az egy viszonylag unalmas dolog, hogy bárhova nyúl az ember, olyan hihetetlen érdekes dolgok bomlanak ki egy másodperc alatt. Nekem például most az utolsó ilyen mini kutatásom, meg hogy nem csak, hogy érdekes dolgok, hanem számomra sokkal érdekesebb ez a mikrotörténet, akár mondjuk családtörténetről van szó, akár irodalmi családtörténetekről, vagy irodalmi városi legendákról, akár gasztrotörténetről. Nekem sokkal többet mond a korról, mint a valódi történelem, ugye amikor az iskolában ülünk, és folyamatosan, nem tudom, háborúkról, békékről, diplomáciai tárgyalásokról, stb. Ez egy olyan része, amit az ember ugye igazából nem is tudja beleélni magát. Tehát ilyen például az orvos történet, nekem az apám orvos történész, rengeteg olyan könyvet adott, például az egyik kedvenc orvos történeti könyvem, az a Szex a középkori Magyarországon. Életemben olyan érdekes dolgot. Például leírja azt, hogy nincs benne a nagy történelemben az, hogy 1494-ben visszajön, ugye a Kolumbusz-féle csapatból visszajön egy rész, hozza a szifiliszt, és 500 évre megváltoztatja az egész európai történelmet a szifilisz. Ugye ott vannak éppen a francia katonák, ugye azért franckor, és elkapják ugye a kuplerályokba a francia katonák, és egész Európát. És ugye eleinte annyira védtelen az európai immunrendszer, hogy ugye mondjuk 100 évig egyszerűen pár hét alatt szétrohadnak az emberek. Ugye utána már ugye Nietzsche meg Adi már évtizedekig élnek együtt ezzel az egész dologgal, de például most ugye csak, hogy valami nagyon helyi dolgot mondjak, vagy valami közeli dolgot mondjak, a legutóbbi kutatásom az Horváth Ilonka volt. Ugye mindenkinek van otthon egy Horváth Ilonka szakácskönyve, ez először, ha jól emlékszem, 55-ben jelent meg, és van egy ilyen városi legenda, hogy tulajdonképpen a Horváth Ilonka az nem is létezett, hanem ez az F. Nagy Angélának az álneve volt. Ugye már itt hibázik egy kicsit.
0: Létezett, mert F. Nagy Angéla elmondja, hogy találkozott vele.
1: Igen, de F. Nagy Angéla se jól mondja el, valószínűleg rosszul emlékszik, mert azt mondja, hogy 55-ben találkozott, egy magyar konyha interjút találtam, azt mondja, hogy 55-ben találkozott Horváth Ilonkával, aki akkor már egy nagyon öreg néni volt, volt egy vékony kis szakácskönyve, és fölkérték a Horváth Ilonkát, hogy abból csináljon egy nagy vastag szakácskönyvet, de hát már nagyon öreg volt, nagyon beteg volt, ezt átadta az F. Nagy Angélának ezt a munkát, hogy ezt ő csinálja, és 55-ben jelent meg ez a vastag. Ez volt az első nagyobb munkája az F. Nagy Angélának. Na most ezzel szemben, hogyha az ember bemegy az OSK-ba és kikéri az összes F. Nagy Angélát, akkor látja, hogy 55 előtt nem volt a Horváth Ilonkának szakácskönyve, 55-ben jelent meg egy nagyon vékony kis kötete. Az rögtön kétszer megjelent két különböző címmel. Utána folyamatosan bővítve megjelentek ezek a Horváth Ilona szakácskönyvek, és valamikor most pontosan nem jut eszembe az évszám, talán 64-ben a negyedik kiadásnál, amikor már, ha jól emlékszem, 400-valahány oldalas ez a könyv, akkor van először benne az F. Nagy Angélának a neve, hogy átdolgozta, vagy kibővítette. Most ez azért se stimmel, mert ugye egyrészt ugye az első kötet, ez a vékony 55-ben jelent meg, és akkor még nem volt öreg néni a Horváth Ilonka, 49 éves volt. És ugye azt is nyilatkozza az F. Nagy Angéla, hogy miután átadta a jogokat, utána pár hónapra meg is halt. Hát nem, mert azt hiszem 69-ben halt meg, és akkor is még azt hiszem, hogy 63 éves volt. És egyébként egy fantasztikus családtörténet bontakozik ki mögötte. A déd nagyapja az a Jelasics, akit mi ismerünk a

0: a futagyával történetből a horvát bán, és még a nagyapját is, ha jól emlékszem, a nagyapját, talán a nagyapját, vagy a nagyapját, még Jelasicsnak is hívták, brassúiak voltak, csak annyit csúfolták ezzel ott, ez nem volt egy jó név, és akkor horvátra magyarosítottak, és egyébként csak, hogy még érdekesebb legyen ez a családtörténet, a Vecsei H. Miklós Hasi színművésznek, aki például a Semmelweis doktort játssza a filmbe, annak a nagymamájának a nagynénje. Ez a bizonyos Horváth Ilonka. Tehát erről a városi legendáról, hogy Horváth Ilonka nem létezett, hanem az F. Nagy Angéla, vagy csak kicsit létezett, nagyon későn lép be az F. Nagy Angéla ebbe a történetbe. Úgyhogy számomra ezek hihetetlen érdekes dolgok, és én ilyenkor nem csak könyvtárba járok, meg levéltárba, meg arkánumba, meg nem tudom, hanem akkor például fölhívtam a Hasinak a nagymamáját, megbeszéltem ezeket a dolgokat, kiderült, hogy ő is segített ezekbe a szakácskönyvekbe, a manuális dolgokba, tehát nem tudom, írni, másolni, gépelni, stb. És egy nekem nem csak a saját családtörténetem érdekes, de szerintem ezek is hihetetlen érdekes dolgok, amikor hirtelen egy név elkezd egy sztori lenni, sőt, egy egész nagy családtörténet. Hát mit szólt volna a horvát bán, miközben fut Bécs felé gyáván, ha tudja, hogy 100 év múlva a dédunokájának a receptkönyvéből sütik majd a magyar háziasszonyok a Kossuth kiflit?
1: Nekem pont volt most egy hasonló történetem. A Facebookon olvastam, hogy Radnóti Zoltán budapesti főrabbi föltette azt a kérdést, hogy ki tud bármit Pollák Antalról. Na most mi tudjuk, hogy volt egy Pollák Antal, mert Szentesen egy szakközépiskola el van róla nevezve, mert hogy őt fölhívta ez a szakközépiskola, hogy ugye Pollák Antal zsidó vallásban született, és ők szeretnék a sírját felújítani, mint névadójuknak, és hogy a rabbi segítsen ebben, hogy mit lehet még tudni erről az emberről. És akkor én elkezdtem rákeresni Pollák Antalra, és kiderült, hogy azt lehetett tudni, hogy egy feltaláló. De azt nem, hogy feltalált egy olyan távírót az 1910-es években, ami tényleg a korát megelőzte, folyóírással tudott írni a távírót, tehát egyik oldalon leírták, és iszonyú gyorsasággal ott volt Párizsban, most nem tudnám elmagyarázni az adatátviteli technológia lényegét, de ugye ez egy korát megelőző dolog volt, szabadalmaztatta Chicagóban, Párizsban, mindenütt, és nem tört át, mert még nem volt rá igazából igény, és amikor meg már lett volna, akkor már voltak más technológiák, de ennek az embernek az egész élete az, hogy a világ különböző pontjain majdnem a világ legnagyobb feltalálója lett, de soha. És egy iszonyú érdekes élet, meg benne van az is, hogy ebből meg lehet tanulni, hogy persze azokat a tudósokat, meg feltalálókat tartjuk számon, akiknek sikerült. Akik lehet, hogy egy szerencsés véletlennek köszönhetően meg egy olyan találmányt hoztak létre, amire ott és akkor szükség volt, és nagyon sokan vannak, akik koruk előtt jártak, vagy valami más oknál kifolyólag nem sikerül ez, és Pollák Antal erre egy nagyon jó példa, és milyen jó, hogy egy ilyen emberről is el van nevezve valami, mert ő igazából egy sikertelen feltaláló, aki valószínűleg a maga módján zseni is volt.
0: De ő szentesi volt?
1: Ő szentesi volt, egy szentesi születésű magyar zsidó, aki elkerült Szentesről, de azt hiszem tartotta a kapcsolatot a szentesi családjával, és hát az élete nagyobbik részét külföldön töltötte, mert bejárta a világot, hogy szabadalmaztassa, ez mindenütt sikerült is, csak nem lett aztán ebből áttörés, és könyveket írt arról, mint egyébként Semmelweis, hogy miért kéne, hogy használják az ő találmányát, de hát aztán nem találták erre érdekesnek.
0: Erről az a történet jut eszembe, ez szentesen egyszer a delelő csárdában mesélt el nekem egy férfi, hogy ez egy találós kérdés volt, hogy a Jedlik Ányosnak melyik a legfontosabb találmánya, és akkor elmondta, hogy milyen találmánya, és az, hogy a dinamó vagy a fröccs.
1: A fröccs.
0: És igen, és azt mondta, és de miért? Mert olyat még nem láttál, hogy valaki reggel 6-kor reszketve áll a műszaki bolt előtt,
2: és várja,
0: hogy mikor nyit a műszaki bolt, hogy vegyen egy dinamót, de olyat már láttál, hogy valaki a kocsma előtt reggel 6-kor reszketve áll, hogy nyisson már ki a kocsma, és vegyen egy fröccsöt.
2: Na azt hiszem, hogy az elmúlt röpke 5 percben kaptam meg a kérdésemre, a legeslegelső kérdésemre a választ, hogy mitől vagy miért érdekes a kutatás, de hogyha én is hozzá tehetnék valami nagyon autentikusat, valami nagyon helyit, tehát ahol mi most konkrétan ülünk, az Csíkszereda város egyetlen hivatalos kuplerája volt. Tehát itt most ez az, ahol mi most ülünk. Ne zárójel bezárva, mert egy icipicit kezdtünk nagyon eltérni a mai beszélgetés apropójától, ami
1: és
2: egyébként
1: nem kedves kiskorú hallgatók, ne figyeljetek.
0: És ennek már utána kutattál? Mert ez egy fantasztikus dolog lenne, hogy nem bakelit lemezeket teszel a falra, hanem mondjuk a korabeli kuplerájnak a hirdetéseit meg nem tudom.
2: Nemrég jelent meg egyébként egy írás, most azt hiszem, hogy a Székelyhonon egy kolléga összeszedte Marosvásárhely, Csíkszereda, és akkor nem emlékszem, hogy lettek volna a korabeli plakátok, nem is tudom, hogy léteztek-e bármi is.
0: Hát sok dokumentum maradt, ezt véletlenül tudom, mert én a kolozsvári kuplerájukat kutattam, és egyébként azt föl is dolgozták, most nem jut eszembe a szerző, aki írta a kolozsvári első világháború, vagy második világháború előtti, nem is tudom, hogy hívják ezt ilyen közéletről, tehát nem
1: társas
0: a
1: élet.
0: Társas életről. Ugye van egy nagyon híres fénykép, egy ilyen beszkennelt tábla valamelyik kolozsvári kupleráj faláról, amire rá van írva, hogy az árjegyzék, gyakorlatilag két tétel van rajta, az egyik az, hogy egyszeri kéjeg és egy korona vagy egy pengő, már nem tudom, egész éjszakára öt pengő. És ugye én azért csináltam ezt, mert az én apukám meg nagyapám az Kolozsváron született 14-ben, illetve 43-ban, 44-ben költöztek át az Alföldre, és ugye ez a legendás utca, ahol például a Hunyadi Sándornak a Vöröslámpás ház, ugye az egyik leghíresebb magyar, legjobb magyar novella, ugye ebből készítette a Makkároly, egy tisztességes, nem, egy Elkölcsös éjszaka című filmjét, Cserhalmi, Psota, stb. Fantasztikus film, meg fantasztikus novella. Az ott játszódik, azzal kezdődik, hogy a bölcsész beköltözik a Búza utcai Gerendás nevű kuplerájba. Na most ez a Gerendás nevű kupleráj a mai napig áll, kettővel van a Bulgakov kávéház, vagy kocsma, vagy étterem után, és ugye egy ilyen, hát hogy mondjam, egy ilyen kicsi fagang van azért Gerendás, mostan optikai üzlet működik benne. Egyébként az egész Búza utca egy kupleráj utca volt, hetes darab kupleráj volt, ugye ezeket általában a város falon túl, vagy annak mentén, a város szélén alakították ki, és a teljes palettáját adta a szolgáltatásnak, tehát a sarkon volt a tükrös.
1: Be fogják zárni ezt a rádiót, a román média hatóság.
2: Meg kell szakítanom ezt a és valahogy visszaterelni benneteket a gasztronómiára, de természetesen, aki kilátogatnak a csíkszeredai könyvvására.
0: A Bulgakov kávézó abszolút gasztronómia.
2: Abszolút, de próbáljunk meg egy kicsit ide visszaközelíteni. Krisztián, te az érzelmeket kutatod, András, te inkább a gyomrunkon keresztül közelítesz, mint olyan. Szerintetek a magyar irodalom története, és most csak ilyen nagyon szeriden fogalmazzunk, főleg a szerelmi vallomást illetően, egy szerelmi vallomás, vagy inkább egy nagy közös zabálás?
1: Hát ez mindez együtt. Az irodalom az olyan dolgokkal foglalkozik, amiket racionálisan nehéz feldolgozni, de az ember életéhez mégiscsak köze van. Nyilvánvalóan ilyen a szerelem, ilyen a halál, vagy a halállal való szembesülés, de valójában ilyen a gasztronómia is. Az egy kicsit másmilyen, mert azt különbözteti meg a szakácskönyvet, meg a szépirodalmat, hogy amikor a szépirodalom foglalkozik a gasztronómiával, az legritkább esetben az magáról, az ételről, meg az alapanyagokról szól, hanem azokról az emberekről, akik azt az ételt valahol, valakivel, valamilyen alkalomból eszik, és ott még mondanak is valamit. És valószínűleg azért gyakori eszköze ez az irodalomnak, mert mindenki volt már éhes, mindenki volt már jól lakott, tehát ez mindenkinek egy napi tapasztalata, és ennek segítségével egy jó író be tud rántani egy történetbe, mert ez könnyű azonosulni azzal az élethelyzettel, és egyébként ezért van az, hogy amióta csak gasztronómia megjelenik az irodalomban, vagy hát az étkezés, azóta mindig van fanyalgás is, hogy minek ezzel ennyit foglalkozni, hát miért nem a magasztos dolgokkal foglalkozik az irodalom, de hát pont ez a funkciója, hogy valami olyan hátteret teremtsen, ami mindenkinek közös, amivel mindenki tud mit kezdeni, és ezen a kis ajtón keresztül bejutunk egy olyan világba, és olyan történetekkel szembesülünk, amire lehet, hogy egyébként nem találnánk rá. Úgyhogy így működik a gasztronómia az irodalomban, és ez egy teljesen más terület, mint amikor pusztán ételekről van szó, amit én nagyon szeretek, ha pusztán ételekről van szó, csak az egy másik műfaj.
2: Értsem úgy, hogy amikor megjelent az Így szerettek őt két kötet, akkor volt egy ilyen egy felhang, hogy minek kell ezzel foglalkozni?
1: A szerelem az más, mert az mindig is foglalkoztatta az irodalmat, tehát az egy kicsit másként esik latba. Ugye a halál meg a szerelem az két olyan dolog, amivel egész életében küzd az ember, és racionálisan nem is nagyon tudjuk ezt megfejteni, és valószínűleg azért találtuk ki az irodalmat, meg azért van az, hogyha felfedeznek netán, ma már ilyen ritkán van, de mondjuk egy törzset a Amazonas mentén, akikről nem tudunk semmit, nem tudjuk, hogy ott most milyen belső társadalmi törésvonalak vannak, vagy ők hogy élnek, de azt előre lehet tudni, hogy ott lesz irodalom. Azért, mert mások érzelmi tapasztalatait dolgozza fel az irodalom, mint egy ilyen kis emlékkapszulák, és kiderül, hogy más is volt már olyan helyzetben, hogy meghalt valaki, más is volt már szerelmes, boldog szerelmes, meg csalódott szerelmes, és akkor legalább annyi kapaszkodónk van, hogy ebben nem vagyunk egyedül. És tulajdonképpen ezt tudja ezzel kezdeni az irodalom. Amivel én foglalkoztam, az nem is annyira az irodalom, mint az íróknak az élete, azért az nem azonos az irodalommal, csak engem ezek az emberek, akik egyébként írók és jelentős irodalmi műveket alkottak, mint magánemberek érdekeltek ezekben a könyvekben, hogy elsősorban azért, mert róluk tanulunk, mert a magyar irodalomoktatás olyan, hogy tanulunk életrajzokat, de általában ezek az életrajzok mindig szentek életrajzai, és nálunknál kiváló, erkölcsösebb, morális példaképekről olvasunk, akik egész életükben a haza üdvén gondolkodtak, és amikor már megházasodtak, akkor onnantól kezdve örök hűségben éltek. Miközben az írók pont olyanok, mint bárki más, mint a buszsofőrök, a mérleképes könyvelők, rádiós műsorvezetők, tehát gyarló emberek, van köztük ilyen is, meg olyan is, és valójában én csak az életrajzokról mondtam valamit, és soha nem kapcsoltam ezt össze szorosan az irodalmi művekkel, mert az is teljesen független egymástól, hogy valaki milyen ember, morálisan meg tudjuk-e így vagy úgy ítélni, és egyébként attól még lehet zseni valaki, hogy kiderül róla, hogy egyébként az életében akár a közmorál, akár a magánerkölcs tekintetében mondjuk egy rohadék volt.
2: Képzeljünk el egy adott szituációt, egy magyar írót kellene meghívni vacsorára, egy az, hogy ki lenne az, és mi lenne a menü, amit Cserna Szabó te főznél neki, és Krisztián sztorizgatna közben.
1: Vagy fordítva.
2: És miről? Vagy fordítva, így van.
1: Neked ki lenne? Fú.
0: Mi a kérdés, hogy én hívnám meg?
2: Egyetlen magyar kivel, írót,
1: kivel,
2: igen.
1: Kivel vacsoráznál rég elhalt írók közül?
0: Hát nem tudom, rengeteg ilyen van. Most mondjak egy nevet.
2: Egyet
0: most
2: kell. És mit főznél neki nyilván?
0: Most akkor most az előbb azt mondtam, hogy Hunyadi Sándor, akkor legyen Hunyadi Sándor. Nagyon érdekes egyébként, erre nem tudok válaszolni erre a kérdésre, de hogy az egyébként nagyon érdekes, csak a Krisztiánhoz egy pillanatra hozzászól, hogy egyrészt ugye ez egy tipikusan magyar dolog, hogy mivel a gasztronómia nálunk soha nem lett a kultúra, a civilizáció része, ezért mindig van egy ilyen ellenállás, hogy minek beszélünk erről a PIMF hétköznapi dolgokat, ennél az irodalomnak magasabb szférákba kellene szállnia, mint a... Ez egyébként teljesen elképzelhetetlen mondjuk azoknál a nemzeteknél, ahol a kultúrának, a civilizációnak része lett, elválaszthatatlan részlet, ugye ezek főleg a mediterrán kultúrák, tehát mondjuk a spanyol, francia, olasz, de egyébként ugyanez érvényes a csehekre is, akik mondjuk erre a sörkultúrára és három íróra fölépítettek egy prágai várostúrizmust. Hát ez nálunk nagyon-nagyon idegen valamiért az elit kultúrának, hogy erről beszélni kell, hogy emberek esznek, és ezt még ráadásul írók meg is írják. És nagyon érdekes az is, hogy mondjuk ha azt mondom, hogy Krúdi, ugye akkor mindenki azt mondja, hogy a legnagyobb, ő az Ínyenc, ő a magyar irodalom Ínyenc szerepébe van, és hogy te mondtad, hogy teljesen átalakítja a recepteket, és amikor az írók írnak, akkor tulajdonképpen nem receptekről van szó, hanem valami egészen másról. Hát a gasztronómiában nagyon könnyű megtalálni ezeket a szimbólumokat, hogy élet, halál, szerelem, stb. Tehát, hogy hát a, ugye, most csak az a Hamvas Béla mondat, hogy az Isten szólíthatjuk csóknak, meg füstölt sonkának, meg stb. Tehát, hogy nagyon könnyű a gasztronómiát a legmagasabb dolgoknak a jelképeként működtetni, vagy ugye a Krúdinak a páros novellája, az arab szürke, meg a hírlapíró halála, ugye egy halálba menésnek a története. Szóval ez csak nálunk furcsa, egy franciának ez egyáltalán nem furcsa, hogy ilyen dolgokkal foglalkozik az irodalom. Nálunk ez valamiért egy ilyen lenézett dolog, és szerintem azért is fontos gasztronómia történettel foglalkozni, hogy valamiképpen a helyére tegyük ezt, hogy ennek helye van az irodalomban, mindig is helye volt szerintem. Én még soha nem olvastam olyan regényt, amiben egyetlen egy gasztronómiai utalás nem volt.
1: Igen, de hogy válaszoljak is a kérdésedre, nagyon nehéz lenne egyet mondani, de ha mégiscsak egyet kell, akkor szerintem az idős Jókai Mórral én eltöltenék egy vacsorát, vagy egy ebédet, mert nyilván kíváncsi vagyok arra, hogy ő mit élt meg, de ha csak a gasztronómiai emlékeire, akkor arra is, mert ő azok közé, az emberek közé tartozott, akik reflektáltak a gasztronómia változásaira. Ezt általában az ember nem veszi észre, hogy az élete során mennyit változik a kultúra, és ezen belül a gasztronómia is, és ő valahogy erre reflektált, hogy eltűntek azok az ételek, amiket ő gyerekkorában evett, és hogy mi lett ezekkel, meg lehet ezek közül bármennyit menteni. Egyszerre voltak vidéki emlékei, meg nagyvárosi emlékei, nagyon sok különböző kultúrába beleette magát, és amerre járt, mindig szerette megkóstolni az ételeket, és ezzel valamit kezdett a műveiben, tehát meg egy valószínűleg nagyon szerette az életet, és akik szeretik az életet, azok szeretik a hasukat is, tehát vele jó lehetett valószínűleg vacsorázni, vagy ebédelni, de hát attól függ, hogy mi az ember célja, és Ady Endrével nagyokat nem lehetett volna enni, de vele inni meg lehetett volna.
2: És akkor bableves lett volna a menü, feltételezem.
1: Bableves?
2: Hát a Jókai bableves.
0: Ami akkor még ugye nem volt.
1: Nem volt leves.
0: Meg a Jókai soha nem evett Jókai bablevest.
2: Na, ma is tanultam valamit.
1: Egy tálétel volt az, amit ő nagyon szeretett, amit ő nagyon költői néven elnevezett.
0: Angyalbakancs
1: görög olvasóval. Ugye a görög olvasó az a nagyszemű bab, mint ami az ortodox papoknak az olvasója.
0: Kis szemű.
1: Angyalbakancs pedig a füstölt disznó köröm.
0: És mint füstölt, egy... mert a füstölt az nem lenne angyalbakancs, az fekete lenne a füstölt. A sima, tehát nem füstölt, hanem a sima malackörömről, malaclábról van szó, és az ugye ilyen a hófehérre tisztítva.
1: Én azt hittem azért, mert olyan kecsesen belefér az angyal lába.
0: Nem. Nem füstölt volt, hanem és volt benne még egy rántás. Tehát ez a hófehér kicsi láb, malacláb volt, és a kis szemű fehér bab. Ugye ez a köszű ember fia, és elkészül egyszer.
1: Baradlai Rihárdnak főzi a tiszti szolga.
0: Pál úr.
1: Igen.
0: És, de hogy ennek ugye az a története, hogy ez egy nagyon kalandos történet egyébként, a Jókai bableves. Föltűnik nem Jókai bableves néven, a Gundelnál valamikor a 40-es években az Egy tál étel című könyvébe ez az étel, de már jóval átalakítva, de nem Jókai bablevesként, hanem Jókai bablevese, nyilván utalva arra, hogy ugye ez a levelekben, kőszívű, több művében is megjelenik, tehát valószínűleg akkor még nem ették, és ez valószínűleg az 50-es években lesz, ugye még a híres 36-os vagy 37-es Gundel szakácskönyvben nincs is benne, hanem ezt már ugye a gyerekei teszik bele a ma ismert, teljesen átalakított Gundel szakácskönyvbe, az eredetiben nincsen benne, csak azt azóta nem adták ki, hanem a két fia által átalakított, kibővített, átírt, stb. Szakácskönyvet adták ki. Tehát ez valamikor az 50-es években indul meg, és egyébként az Arcanumon ennek utána lehet nézni, hogy aztán a 60-as években pedig már teljesen egy ilyen elfogadott nép. De rengeteg ilyen étel van, amiről azt gondolnánk a Rákóczi...
1: A többség fogod, ilyen.
0: Igen, amiről azt gondolnánk, hogy ezek ilyen ősi magyar ételek, és kiderül, hogy mit tudom, a lecsó is egy 100 éves étel, a mai napig nem tudjuk, hogy honnan jön a neve például. Ezt elmondhatjuk például, hogy a Krúdi is azért érdekes, hogy ő a legnagyobb gurménnak tartott valaki a magyar irodalomból, gasztrotörténeti forrásnak nem lehet használni, mert teljesen megbízhatatlan, hiteltelen, tehát őt nem a recept érdekelte, nem a hiteles történet.
1: A hangulat érdekelte.
0: A hangulat érdekelte, tehát nála, tehát nagyon érdekes, hogy szegény még azt se tudja, hogy ezt nem gondolnád a Krúdiról, hogy a pacal meg a pásli az két különböző dolog, az egyik a tüdő, a másik meg a gyomor. Tehát nála az teljesen elképzelhető, hogy egy novellába valaki elkezd enni egy pacalt, és két óra múlva ugyanazt az ételt teszi még, de már páslivá változott. Hát azért a belsőség. Ugye ezek a nagy magyar gasztroírók, akikről folyamatosan beszélünk, hogy milyen gyönyörű novellát írt a nyúlpaprikásról, a pacalról, a bablevesről, stb. Ezért tegyük hozzá, hogy itt azért legalább a második világháborúig nem volt magyar író, aki tudott volna főzni.
1: Kivéve Bródi Sándor.
0: Hát a Bródi Sándor néha felrakott egy gulyást ott a Margit-szigeti ízért, tehát azért ezt ne gondoljuk ízért főzésnek, tehát ezt az egyet tudjuk, meg egyébként az öreg Arany János is spórolásból valamit ott a szolgájával vagy inasával főzögetett, szintén a Margit-szigeten, de ugye ez nem volt része a polgári férfi szerepnek. Ugye a polgári nő se nagyon főzött, hanem inkább a szakácsnő főzött, meg a cseléd főzött, ahhoz viszont értett, hogy őt ellenőrizze. Tehát ez benne volt a képességei között, de hogy az, hogy akár még hétvégén is otthon mondjuk valaki a Babics összedobott volna valami kis olaszos dolgot, ez teljesen elképzelhetetlen, ez egy későbbi dolog, viszont ezek folyamatosan vendéglátóipari egységekbe ültek. Kávéházakba, kocsmákba, éttermekbe, gyakran ott is dolgoztak. Nyilván azt nem tudták, hogy készül egy pásli, de azt el tudták dönteni, hogy az rendben van az a pásli.
1: Mert hogy ők nem főzni tudtak, hanem enni, ami egy nagyon fontos képesség. Egyébként ez gyönyörűen benne van Örkény István életrajzában, hogy hogyan válik normálissá, hogy egy férfi tud főzni. És meglepően új dolog ez, ugye neki három házassága volt, és ezen keresztül jól lehet látni. Az első felesége egy nemesi származású lány volt, Gönczi Flóra, nyilvánvalóan szakácsnőjük volt, és főzött rájuk, Istvánnak nem kellett a konyhába se kimenni. Aztán a következő lett a bizonyos Nagy Angéla, akkor még nem F, hanem csak simán Nagy Angéla, aki szintén...
0: De volt ő Nagy Angéla, nem?
1: Igen. Aki szintén nem tudott főzni, de rákényszerült, mert ők kaptak egy szakácsnőt az Örkény szülőktől, akik jomodú vatikus család volt, de hát jött a kommunizmus, szakácsnőnek mennie kellett, és Angélának meg kellett tanulnia főzni. Tulajdonképpen kényszerből, és ez olyan jól ment neki, hogy akkor elszerzett neki a férje állást, hogy a Magyar Nemzetbe ilyen kis gasztrocikkeket kezdjen el írni, és aztán belőle lett F. Nagy Angéla, az egyik legtöbbet publikáló szakácskönyvszerző vagy gasztronómiai szakíró. De Örkény még akkor sem tudott főzni, de akkor már valami köze volt a feleségen keresztül a dologhoz. És a harmadik felesége, Radnóti Zsuzsa, aki sajnos néhány héttel ezelőtt halt meg, de vele még tudtam beszélni erről, ő egy modern emancipált nő volt, ráadásul színházi dramaturg, ami azért fontos, mert este dolgozott, és ő nem főzött. És Pista ott maradt egyedül, és a megszokott ízeket akkor tudta reprodukálni, ha ő megtanult főzni 50-valány éves, de inkább 60-valány éves korában. Azért volt hozzá egyetlen bátorsága az 1960-as években, mert vegyészmérnök volt, és azt gondolta, hogy hát sokadik kísérletre majd csak összejön, és össze is jött, és az már nagyon gyakran előfordult, hogy ő várta vacsorával aztán a feleségét. De ehhez el kellett érnie a 60 évet, meg háromszor is meg kellett nősülnie, mert ez Isten igazából a 60-as, de főleg inkább a 70-es években volt általánosa, hogy egy férfi is főz, már ami nem a bográcsot illeti, mert az egy férfi privilégium volt sokáig, hanem hogy otthon vacsorát vagy ebédet készítsen, és az már egészen későn, a 90-es években volt általános, hogy egy családban a férfi is legalább annyi eséllyel főz, mint egy nő. Tehát ez nagyon-nagyon új dolog.
2: És már a mekkorát változott ez a helyzet.
0: Talán most megkockáztatok, lehet, hogy hülyeséget fog mondani, de talán az első magyar író, aki már szakács volt, az talán a Lénárd Sándor lehetett, aki ugye a 30-as években elmenekült Magyarországról Rómába, és ott ugye kitanulta, szegény volt, és kitanulta a római konyhát, és erről írt is egy irodalmi szakácskönyvet.
1: De az egy csodabogárnak számított.
0: Az ezzel. Abszolút egy csodabogár volt. Tehát olyannyira, hogy én még azt is megkockáztatom egyébként, hogy ugye a két első nagy irodalmi szakácskönyv, amikor ugye fúzionál az irodalom és a szakácskönyvirodalom. Ugye az első az Ignotus volt, ez még ugye
1: 1902-ben.
0: 1902 és 1908-ban jelent meg, és ugye azért nem lett több kiadása, mert átment az Ignotus a Nyugatot szerkeszteni a Héttől, mert ez a Hét szakácskönyve volt. Nyilván ez is egy nagyon fontos irodalmi terep volt, és én még azt is megkockáztatom, hogy se ő nem tudott főzni, se az ínyesmester nem tudott főzni. Ezek újságírók, szerkesztők voltak. Volt egy tudásuk, hogy összetudták szedni a... Ugye ezek a magyar gasztrotörténetben sajnos hiányoznak ezek a filológiai kutatások, de hogyha megnéznénk ínyesmestert, az is körülbelül azért 10-15-20 szakácskönyvből lett szerintem összeolózva. Tehát az ínyesmester valószínűleg ahhoz értett, hogy összeszedje a recepteket különböző helyekről, és utána olyan irodalmi betéteket írjon, tehát akkor még az újságíró egy hihetetlen, tehát tárcista volt, tehát egy egészen más újságírás folyt, sokkal közelebb volt a hírlapírás az irodalomhoz, mint most, és így született meg, ezt csinálta az Ignotus is tulajdonképpen, Emma asszony álnéven, ezt nagyon sokáig nem tudták, hogy ki az Emma asszony, de szerintem még ők se tudtak főzni. Tehát, hogy most képzeld el, hogy például van egy nagyon híres írása a Babicsnak, amikor megjelenik az ínyesmester szakácskönyv, és akkor leírja, hogy kerül egy szakácskönyv az ő kezébe. Hogy kimegy a cselédhez a konyhába, és akkor azt mondja a cseléd neki, megkérdezi, hogy egy nagy vastag könyvet olvas a cseléd, és megkérdezi, hogy micsoda. És azt mondja, hogy uram, ez többet ér 6 hold földnél. És akkor beviszi, elolvassa, és egy rajongó kritikát ír erről, hogy ez micsoda kultúra közvetítő, és micsoda irodalmi dolog ez az ínyesmester szakácskönyve. Gyakorlatilag a Babicsról, akiről azt gondolnánk, hogy elég sznob volt, ő egy pillanat alatt látta a gasztronómiába a kultúrát, ennél sokkal rosszabb megítélései is voltak azóta a gasztronómiának.
2: Lenne még egy kérdésem, sőt több is, de ígérjétek meg, hogy csak röviden válaszoltok, mert 5 perc maradt. Ki a magyar irodalom legnagyobb gasztró bűnözője, illetve van-e legnagyobb hős szerelmes a területen?
1: Akkor mondd a gasztrót.
0: Az mit jelent, hogy gasztró bűnöző?
2: Hát gasztró bűnöző, említetted ugye az imént Krúdit, aki ugyan úgy érezted, hogy azért csúsztatott, nem tudom, ez egy jó kifejezés.
0: Nem csúsztatott, nem érdekelte ennek a történeti hitelessége, hogy most valójában az újházi leves az kakasból van, vagy tyúkból. Rengeteg olyan író van, akinek nagyon fontos a hitelesség, Tömörkénynél például, Móricznál belőlük rengeteg dolgot lehet. Ugye a gasztrotörténetnek az egyik nagy forrása maga az irodalom. De azért nagyon meg kell nézni, hogy kit tudsz használni. A Krúdit ez abszolút nem hidegen hagyta, hogy ő hiteles. Szerintem másba se volt nagyon, nagyon hiteles. Nem tudom, hogy például a várostörténetet mennyire. Például van egy ilyen könyv, hogy budapesti Krúdi kalauz, ahol ugye azok a helyek vannak benne, amiket ő megírt. Hát rengeteg azonosíthatatlan kocsma, vendéglő, stb., amit valószínűleg ő talált ki, mert jól
1: hangzott. Mert hogy ez irodalom, és nem forráskritika. Mi volt a másik kérdésed? Hogy
2: legnagyobb hős szerelmese.
1: Hős szerelmes? Hát olyan nehéz lenne azt mondani, hogy ki a hős szerelmes. Általában ugyanúgy szerelmesek az írók, mint bárki más. Legfeljebb beléjük láttak ilyesmit, vagy pedig szerepet játszottak, mint Petőfi Sándor, hogy válaszoljak, aki mindig fölfelé udvarolt, mindig olyan lányokat nézett ki magának, akire egyébként a Mészáros fiának esélye se lett volna, hogy szobáljon vele, de pont ezt tekintette kihívásnak, és mivel ő sokkal inkább az ő karrierje, sokkal inkább egy rockstar, mint egy költő, nagyon-nagyon gyors volt, ezért egy idő után elkezdett imponálni azoknak a lányoknak, mint egy Báró Mednyánszky Berta, vagy akár Szendrei Júlia, akiknek hát földbirtokosok meg arisztokraták udvaroltak, hogy itt van ez a rockstar. Ez pont ugyanolyan, mintha ma egy rockstar elkezd egy gazdag család lányának udvarolni, úgy is csinálta, és ezt mindig meg is írta, mert ez egy, miközben ezek a lányok persze tetszettek neki, de az is fontos volt, hogy ezt el tudja mesélni. utólag, vagy megírta egy kötetbe, mint a Szerelem gyöngyeibe, vagy megírta egy blog sorozatba, mint a saját házasságának a történetét. Szóval ilyen értelemben akkor ő egy hősszerelmes, akkor, hogyha látjuk, hogy ez egy ugyanolyan szerep, mint hogy az, hogy ő a puszták romlatlan vadvirága, ezt úgy kellett eljátszani, hogy szűrbe és fokossal a kezébe sétált Pest utcáin, pedig hát nyilván nem ilyen ruhákat hordott, vagy hogy reggelire is gulyást evett, pedig hát azért azt reggelire ritkán eszik az ember, legfeljebb akkor még nem sikerült lefeküdnie.
2: Rövid leszek. Mikor találkozhat veletek a közönség a könyvvásáron, illetve lesz olyan blokk, amiben mindketten szerepelni fogtok?
1: Az lesz holnap, amikor mindketten szerepelni fogunk, mert...
0: Ma is.
1: Ma is lesz egy gasztronómiai témájú délután, amikor hát éppen erről a témáról beszélgetünk, nem is kettesben, hanem négyesben, mert Ugron Zsolna is csatlakozik hozzánk, illetve
0: Szőcselőd,
1: hogy legyen egy valaki, aki tényleg tud főzni. Holnap pedig...
2: Andris is nagyon jól főz.
1: Én is jól főzök, de azért ezt nem mondanám, hogy Szőcselőddel egy ligában lennénk.
0: Nem, szóval ez egy tévedés, tehát hogy a szakácsok főznek. Tehát mi bizonyos dolgokat biztonsággal meg tudunk csinálni, de hát ez egy szakma.
1: Jó, tehát mint akkor... hogy az irodalom is, de holnap pedig kettesben leszünk, én mutatom be Andrásnak a könyvét, vagy én beszélgetek vele a legújabb könyvéről, ami most már fizikai formájában is elérhető, és ez az első erdélyi bemutatója.
2: És akkor én...
1: Sőt, ez az első...
0: Ez a teljes bemutatója már nem volt, ez lesz a...
1: A bemutató.
0: A nemzetközi bemutató. És lesz egy magyarországi bemutató utána majd Székesfehérváron a Petsz kocsmába. De hogy ez a full bemutató itt lesz legelőször.
2: De az anya csak egy nincs.
0: Anya csak egy nincs.
2: Ez holnap, tehát május 9-én szombaton délután 4 órától. Ezt csak azért mondom, hogy tudják feljegyezni a hallgatók a kis naptárjaikba, és a teljesség igényével élve hozzátenném, hogy ez a könyv, amit négyen fogtok bemutatni, ez a Food Savers, ugye az étekmentők.
1: Igen.
2: Ez a Vadi új könyv, aminek Előd is ugye az egyik szakácsa. Le kell engednem a híreket. Nagyon remélem, hogy nagyon sokan fognak keresni benneteket a könyvvásárban, és viszik a könyveket, és ti csak dedikáltok. Szünet szakadatlan.
0: Köszönjük szépen.
1: Köszönjük a
2: lehetőséget. Esetleg, hogyha az audiovizuális tanács majd benyújt nekem egy kis elnyebelnyézést, akkor szólok majd róla, jó?
0: A bírságnak szerintem harmadoljuk el a bírságot, legyen az.
2: Legyen úgy, hogy találkozunk legközelebb is, és megúszszuk bírság nélkül. Köszönöm, hogy itt voltatok.
1: Köszönjük a meghívást.
3: Friss hírek óránként Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
2: Kelemen Hunor szerint továbbra is a korábbi kormánykoalíció újjáalakítása jelenti a legfőbb lehetőséget az új kormány megalakítására. A Kotorcsányi Palotában tartott informális egyeztetés után az RMDSZ elnöke hangsúlyozta, Románia nem engedhet meg magának hosszú politikai instabilitást, különösen a költségvetési hiány, a nemzetközi hitelesség és a PNRR-re források lehívása miatt. Kelemen Hunor szerint 2-3 héten belül új kormányra van szükség, és olyan miniszterelnököt kell találni, aki minden érintett párt, a PESZEDE, a PENELE, az USZERE és az RMDSZ által el lesz fogadva. A szövetségi elnök egy kisebbségi kormány lehetőségét sem zárta ki. Parlamenti támogatással ugyanakkor figyelmeztetett, egy ilyen konstrukció valószínűleg rövid életű lenne, és folyamatos politikai nyomás alatt működne. Az AUR felszólította Nikus Ordán államfőt, hogy hagyjon fel a szerintük alkotmányellenes informális egyeztetésekkel, és haladéktalanul nevezze meg az új miniszterelnököt. A párt csütörtöki közleményében hangsúlyozza, az államfőnek az alkotmány szerint kell eljárnia, márpedig ebben nem szerepel az informális konzultáció fogalma. Idézik a közleményben az alkotmány 103-as cikkének első bekezdését, amely szerint a miniszterelnök jelölt megnevezése előtt az államfőnek a parlamentben abszolút többséggel rendelkező párttal kell konzultálnia, vagy ha nincs ilyen többség, a parlamenti képviselettel rendelkező alakulatokat kell egyeztetésre hívnia. A közlemény értelmében az AUR Nikus Ordánt tartja a politikai válság főfelelősének, és felszólítja, hogy hagyjon fel azokkal a politikai játszmákkal, amelyek csak csak instabilitást idéztek elő, és amelyekhez bizonyítottan nem ért. A romániai lakosság közel háromnegyede igennel szavazna a romániai és a moldovai köztársaság egyesüléséről szóló referendumon, 21,4% pedig az egyesülés ellen foglalna állást. Terül ki az InScope Research friss közvélemény kutatásából. A megkérdezettek 2,1% bizonytalan a kérdésben, 3,2% nem menne el szavazni, 1,4% pedig nem akart vagy nem tudott válaszolni a kérdésre. A felmérés eredményeiből az is kiderül, hogy a Mentsetek meg Romániát szövetség szavazói és a férfiak a lakosság többi részénél nagyobb arányban szavaznának Románia és Moldova köztársaság egyesülésére. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint a mai napon változóan felhős égbolt mellett helyenként borongós, de javarészt száraz időjárásra lehet számítani. A nap ugyan előbukkan, tartós napsütés azonban csak rövidebb lesz, mint az elmúlt napokban. 22-24 fokig emelkedik a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
3: Nyári táborok a Minervában. A csíkszeredai Minerva teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható. Idén 11. alkalommal tér vissza Csíkszereda egyik legkedvesebb kulturális ünnepe, a Csíkszeredai Könyvvásár. Május 7 és 10 között az Erős Zsolt Aréna a könyvek otthona lesz. Izgalmas beszélgetések, könyvbemutatók, zenés-irodalmi programok és kreatív foglalkozások várják a kicsiket és nagyokat. 28 kiállítói standon legalább 50 kiadó legfrissebb kötetei, 120 meghívott előadó és több mint 70 program kínál tartalmas élményeket. A könyv nem csak egyéni élmény, hanem közös találkozási pont, történetek, gondolatok és emberek között. Találkozzunk május 7 és 10 között a Csíkszeredai Könyvvásáron, ahol a történetek összeérnek. Szervezők Csíkszereda Városháza és a Prokultúra Szikoli, társszervező a Kriterion Alapítvány, média partner a Fun FM Rádió.
4: Szereti, ha környezete virágba borul? Fontos önnek a minőség és a helyi termék? Akkor itt az ideje a Hárplasznál vásárolni és nyerni. Vásároljon legalább 100 leértékben a Hárplasz csíkszeredai bemutató üzletében március 16-a és május 15-e között, és nyerjen. Május közepén egy 300 és egy 500 leértékű vásárlási utalványt nyerhet saját gyártású termékeinkre, a fődíj pedig egy vadonatúj Xiaomi 5 Pro elektromos roller. Részletekért keresse fel weboldalunkat www.hárplaszt.ro. Helyi termék, szuper minőség. Legyen tele a tavasz virágokkal és nyereményekkel.
5: Mire jó egy Bosch fúrógép a Dedeman kínálatából? Egy kutyaházépítéshez Bobikának? Vagy akár egy utazás a tengerpartra? Vásárolj minimum 100 leértékben Bosch termékeket az elektromos szerszámok, tartozékok és kertészeti termékek kategóriájából, majd a pénztárnál szkenneld be az alkalmazásban a vásárlói kódodat, és megnyerheted az új Renault Clio Full Hybridet vagy egy 500 lejes Dedeman ajándékkártyát. Részletek a campanibosch.pro oldalon. Dedeman. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
3: Reklámot hallottak.

0: Fülig zene, Fülig mosoly.
1: Következzen egy újabb dal az aktuális

0: Prince és a Diamonds and Pearls 1991-es megjelenésű dal, fülig zenék között továbbra is az elmúlt 30 év, és napjaink legjobbjai szólnak. Zárjuk le a játékot, a Jackson film, vagy a Michael film egészen pontosan, mert hogy Michael a film címe. Erre a vetítésre ajánlottam fel páros belépőt, mostanáig lehetett nekem helyes választ küldeni, és igen, a Jackson családban eredetileg, vagy tulajdonképpen 10 gyermek született, volt egy iker páros, és közülük az egyik nem élte meg a felnőtt kort, így sok helyen 9 gyerek szerepel a hivatalos statisztikákban, de tulajdonképpen 10 a helyes válasz. Számos helyes válasz érkezett, köszönöm, és ezennel a gombot le is nyomtam. 441-es. Van egy újabb nyertesünk, gratulálok és kívánok nagyon jó szórakozást, tehát ma délután, május 8-án 5 órától látható ismét a Csíki moziban a Michael című film, és jó szórakozást kívánok mindenkinek. Jegyeket elővételben a prokult.ro oldalon lehet online váltani.
1: Szellemi frissessége megőrzése érdekében olvasson több könyvet.
2: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
0: Május 8-án pénteken délután 5 órától a Csíkszeredai könyvvásár keretében Kukorelli Endre köteteit ismerheti meg a közönség. A Kaligram kiadónál megjelent Istenem, ne romolj című verses kötetről, illetve a Ház, háború, halott című regényről a szerzővel Mészáros Sándor beszélget. Ugyanebben az időpontban a Fodor Sándor teremben Egyed Emese lesz a Bukárt kiadó vendége, a költővel Márton Evelin beszélget. Az említett köteteket megvásárolhatják a csíkszeredai könyvvásárban a Bukárt standjánál.
2: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.
1: Szellemi frissessége megőrzése érdekében olvasson több könyvet.
2: Ha szereti az elmúlt 30 év zenéit, az MP3 korában is a legjobb választás a Bakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között Bakelit. Igazi zenével. Szombatonként 11-től.

0: Tavasz színeit és ízeit tárja az olvasók elé a Székely Konyha és Kert gasztromagazin májusi lapszáma. Szakácsunk Szőcselőt a szezon nyitó grillpartihoz ajánl fogásokat, Vitos Dorottya dietetikusunk a tápláló saláták titkait osztja meg. Ellátogatunk Homorodremetére megkóstolni ladó hunor salátáit. Hal specialistánk Kicsi Zsiga sügért és süllőt készít. A székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.ro oldalán.
1: Nyári táborok a Minervában. A csíkszeredai Minerva teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári óvi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
2: Szereti, ha környezete virágba borul? Fontos önnek a minőség és a helyi termék? Akkor itt az ideje a Hárplusznál vásárolni. És nyerni? Vásároljon legalább 100 leértékben a Hárplusz csíkszeredai bemutató üzletében március 16-a és május 15-e között, és nyerjen! Május közepén egy 300 és egy 500 leértékű vásárlási utalvány nyerhet saját gyártású termékeinkre, a fődíj pedig egy vadonatúj Xiaomi 5 Pro elektromos roller. Részletekért keresse fel weboldalunkat www.hárplusz.ro. Helyi termék, szuper minőség, legyen tele a tavasz virágokkal és nyereményekkel!
3: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved a hatékony barkácsolás, a Dedemannál a 850 wattos páncer sarokcsiszoló csak 129 lei. Ezen kívül az ING hitelkártyával 6, 9 vagy 24 kamatmentes részletben is fizethetsz a vásárlás értékétől függően. Részletek az ING.ro oldalon vagy bármelyik ING irodában. Dedemann. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
4: A Dakota Security fegyver és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni. Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet: 0266 310 752 és 0731 696 603, vagy a cég székhelyén Csíkszereda, Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
5: Reklámot hallottak.

0: Lazzo Lucana, valamint a Lottery 2023-ból. 11:56, és lám, egyre kékebb az ég, és egyre bátrabban süt a nap, szerencsére, tenném hozzá. Hamarosan indítok egy újabb játékot, ezúttal a május 8-ai, az Ördög Prádát visel című film második részére tudok felajánlani páros belépőt. Ez május 8-án este 8 órától kerül vetítésre, ez is eredeti hangsávval, román felirattal.
1: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby, but

0: Május 8-án, azaz ma este 8 órától ismét vetítik a Csiki moziban az Ördög Prádát visel. 20 év után kapott folytatást a legendás film, és erre invitálom ezúttal is önöket, méghozzá egy páros belépőt lehet megnyerni, és nyilván felhívnám a figyelmüket már most, hogy a filmet eredeti hangsávval és román felirattal láthatják ezúttal. Tehát ezt érdemes azért figyelembe venni, főleg azoknak mondom, akik nagyon szeretik a filmeket eredeti hangsávval megnézni. 0724-860-000, mutatom a film előzetesét, és jöhet is a kérdés.
1: A Runway nem csupán egy magazin, hanem globális jelkép, ami valamilyen úton, módon mindnyájunkat újra összehoz.
2: Hello!
1: Na csak, mit fújt ide a szél a turkálóból?
2: Várjon, ki ez itt? Ismeri? Én ismerem? Andy Sachs. Andrea.
1: Ő volt az egyik Emily.
2: Az egyik mi?
3: 2026-ban a nagy csillagok örökké tündökölnek.
2: Ugye most csak káprázik a szemem.
4: Szia, Emily!
2: Maga is ismeri őt. Egy időben voltunk a Rambénél. Igazán? Én hol voltam?
3: Az Ördög Prádát visel 2.
2: Mivel kezdjünk?
4: Én lettem az új rovatvezető.
2: Na, ne szórakozz.
4: Ő lett, és úgy örülünk.
2: Tudod, érdekes, mert megváltoztál, tényleg magabiztosabb vagy. De a szemöldököd nem szedetted ki.
3: Hamarosan a mozikban.
0: Ma este 8 órától ismét látható a Csiki moziban az Ördög Prádát visel 2. 0724-860-000. Mi a neve a film egyik állandó főszereplőjének, a magazinnak? 0724-860-000. Ha megvan a helyes válasz, lehet küldeni egy páros belépőért.
3: Fülig zene, fülig mosoly.
5: Megállás nélkül.
3: Fan
5: FM. Fülig zene.
6: Szellemi frissessége megőrzése érdekében olvasson több könyvet.
7: Közérdekű hirdetés következik.
0: Mentsen meg ön is egy könyvet, ha a Csíkszeredai Prolibris Könyvtári Egyesület különleges közösségi összefogásra hívja az olvasni szeretőket május 11 és 15-e között. Látogasson el a Kályoni János megyei könyvtár sajtórészlegére, ahol egy teljes héten át szemelgethet a régebbi kiadású, de jó állapotban lévő kincsek közül. Találhat régi kedvenc olvasmányokat, szép irodalmat vagy olyan köteteket, amelyeket már régóta szeretne otthoni könyvespolcán tudni. A választott könyvek áráról öndönt, az adományát a kihelyezett urnába dobhatja le. Az esemény során befolyt összegből az Egyesület új könyveket vásárol és adományoz a megyei könyvtárnak, így közvetlenül hozzájárulhat az állomány bővítéséhez. Mentsen könyvet, támogassa a közösséget. Találkozzunk május 11 és 15-e között a Kályuni János megyei könyvtárban.
7: Közérdekű hirdetést hallottak.
6: Szellemi frissessége megőrzése érdekében olvasson több könyvet!

Bikini és a legyek jó 1988-ból. Hivatalosan is kimondták, amit mostanáig csak sejtettek és suttogtak, az Egyfest összművészeti fesztivál bejelentette, hogy 2026-ban szünetelteti a fesztivál megrendezését. A rangos gyergyószéki esemény 6. kiadását július 29 és augusztus 2-a közötti időszakra tervezték. Kassai Péter főszervező kihangsúlyozta a szüneteltetést, az idei elmaradás nem jelenti a fesztivál végét. A cél az, hogy 2027-ben egy erősebb, frissebb Egyfesttel térhessenek vissza. Elismerte a pénzügyi gondokat, ígéretet tett arra, hogy a tavalyi és a korábbi fesztiválok szervezése során keletkezett pénzügyi kötelezettségeiket 2026 folyamán maradéktalanul rendezni fogják. Szükségesnek tartják a szünetet azért is, hogy rendezzék soraikat, hogy megerősítsék a fesztivál pénzügyi és szervezeti alapjait és megújítsák a csapat működését, értesült a Marosvásárhelyi Rádió. Az elővételben megvásárolt jegyek automatikusan érvényesek lesznek a 2027-es fesztiválra, ugyanakkor 3 hónapon belül visszatérítik a befizetést azoknak, akik ezt szeretnék. Megközelítőleg 1000 jegyet értékesítettek mostanig a 2026-os fesztiválra, és a vásárlók mintegy egyharmada magyarországi. Kassai Péter hozzátette, egy ilyen fesztivál megszervezése hozzávetőlegesen 4-5 millió lejbe kerül. Tavaly 1,3 millió lej folyt be jegyeladásokból, a költségek nagy részét támogatásokból és pályázati forrásokból próbálták fedezni. Búcsúzunk az Egyfesttől, de nem örökre.

4 perc van hátra déli 12 óráig, hamarosan friss hírek, információk a FM hírszolgálattól, de tartozom egy nyereménnyel. Egészen pontosan az Ördög Prádát visel című film második részére a mai vetítésre tudok felajánlani páros belépőt, és sorsolom is azok között, akik mostanáig megírták nekem, hogy a film egyik állandó főszereplőjének, a magazinnak a neve a Runway. Ez volt a helyes válasz. Köszönöm a játékot, és ezennel lenyomtam a gombot. 768-as. Gratulálok a nyertesnek, egy jó kis péntekesti program mindig jól jön a Csíki moziban is. Természetesen a filmet folyamatosan programon tartják a moziban mindaddig, amíg van rá jócskán érdeklődő, úgyhogy nem kell pánikba esnie annak, aki esetleg nem csípte el a páros belépőt.

0: Emil Rulens és a Hello Turist, ezzel a dallal búcsúzom máról, illetve ezzel a dallal búcsúztatjuk a mögöttünk lévő hetet. Én Günther Otto vagyok, köszönöm a figyelmet, bízom benne, hogy akár a könyvvásárban, akár a borszeredán, vagy akár mindkettőn összefutunk, tartalmas hétvégét.
1: Fan FM Rádió, Fülig Zene!
2: Fülig Zene!

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: A Nemzeti Liberális Párt és a Mentsétek meg Romániát szövetség elnökei abban állapodtak meg, hogy a két alakulat továbbiakban összehangoltan lép fel a parlamentben, az ügyvivő kormányban is a kotrocseni egyeztetéseken, jelentette be csütörtök este Ilija Bolozsán. A Liberális Párt elnök Facebook bejegyzésében azt írta, hogy a reformista és felelős pártok összefogással válaszolnak a szociáldemokraták jó kormányzás elleni destruktív tevékenységére, valamint a Szociáldemokrata Párt és a Románok Egyesüléséért Szövetség parlamenti együttműködésére. Bolozsán szerint nem tűrik tovább, hogy a stabilitás látszata elfedje a reformok akadályoztatását és a közpénz pazarlását. Úgy vélik, a penele és az uszere közötti együttműködés garancia arra, hogy az intézmények modernizálása, a köztisztséget betöltőktől elvárt tisztesség és a stratégiai beruházások megvalósítása továbbra is napi renden marad. Ez nem a pártjainkért tett cselekedet, hanem Romániáért tesszük, szögezte le Ilija Bolozsán. Cseke Attila szerint Romániának nincs oka aggodalomra a hantavírus miatt. Az ügyvivő egészségügyi miniszter csütörtöki nyilatkozatának előzménye, hogy hantavírus járvány tört ki egy Európához közeledő óceánjáró hajón. Az Országos Közegészségügyi Intézet tájékoztatása alapján Romániában nincs ok aggodalomra emiatt, szögezte le Cseke Attila. Az INSZEPER csütörtöki közlése szerint 2023 és 2026 között összesen 15 hantavírus fertőzéses esetet jegyeztek az országban, ezek közül egyet idén, írja az Ager Press. Néhány az évszakos átlagnál melegebb nap után ezen a hétvégén jelentős lehűlés következik. A meteorológusok az ország nagy részére légköri instabilitást jeleznek. Záporok, zivatarok, erős széllökések és helyenként jégeső várható. A lehulló csapadék mennyisége egyes területeken meghaladhatja a 15-20 litert négyzetméterenként. Főként délen, valamint a hegyvidéki térségekben kell jelentősebb mennyiségű csapadékra számítani. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon városunkban marad a változóan felhős égbolt, mellett a többnyire borongós, de a továbbiakban is száraz időjárás. 16 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, 21-23 fokig emelkedhet a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel.
2: Fun FM Rádió.
0: Fun FM Rádió.

0: Idén 11. alkalommal tér vissza Csíkszereda egyik legkedvesebb kulturális ünnepe, a Csíkszeredai Könyvvásár. Május 7 és 10 között az Erős Zsolt Aréna a könyvek otthona lesz. Izgalmas beszélgetések, könyvbemutatók, zenés irodalmi programok és kreatív foglalkozások várják a kicsiket és nagyokat. 28 kiállítói standon legalább 50 kiadó legfrissebb kötetei, 120 meghívott előadó és több mint 70 program kínál tartalmas élményeket. A könyv nem csak egyéni élmény, hanem közös találkozási pont. Történetek, gondolatok és emberek között. Találkozzunk május 7 és 10 között a Csíkszeredai Könyvvásáron, ahol a történetek összeérnek. Szervezők Csíkszereda Városháza és a Prokultúra Szigoli. Társszervező a Kriterion Alapítvány. Média partner a Fan FM Rádió. Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camps Team élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: Reklámot hallottak.
2: És most egy újabb dal napjaink kedvencei közül.
1: Fan FM Rádió.
2: Fülig zene.

0: Hosszabb útvonalon közlekedik a nyári időszakban a Csíki Transhargita fürdői járata. Az utasok kérésére május 9-től szombattól a 10-es járat egészen a Moffettáig szállítja az utasokat. Így aki kirándulni indul, pihenni szeretne, vagy a Moffettát keresné fel, tömegközlekedéssel is kényelmesen eljut Hargita fürdőre. Az említett járat időpontjai nem változnak.
1: Útinfót hallottak. Kevesebb duma, több zene. Fun FM.
2: Fonotéka. Fonotéka. A kis lexikon szerint hanglemeztárat jelent. Sok-sok hanglemezt, rengeteg jó zenével. A Fun FM fonotékában kedvére válogathat a legjobb hanglemezek között. Legendás albumok, arany és platina lemezek lejátszva teljes egészében. Vasárnap este 8-tól Günther Ottóval.

0: elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Fun FM Rádió. Főleg zene. Fun FM.
1: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek közül.
0: Főleg zene.
1: Fun FM Rádió.

0: Hogy legyőzzem a puffadást, kerestem a változást. Saját főztemet eszem, kis adagban étkezem, a diétám kőkemény, de nem teljes az eredmény. Enzim hiány. Próbáld ki a Kebene Enzit 8 emésztés segítő enzimkomplexel, plusz a gázbuborékokat kiküszöbölő szimetikonnal. Légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
1: Reklámot hallottak.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: A Nemzeti Liberális Párt és a Mentsétek meg Romániát szövetség elnökei abban állapodtak meg, hogy a két alakulat továbbiakban összehangoltan lép fel a parlamentben, az ügyvivő kormányban is a Kotrocseni egyeztetéseken, jelentette be csütörtök este Ilija Bolozsán. A Liberális Párt elnök Facebook bejegyzésében azt írta, hogy a reformista és felelős pártok összefogással válaszolnak a szociáldemokraták jó kormányzás elleni destruktív tevékenységére, valamint a Szociáldemokrata Párt és a Románok Egyesüléséért Szövetség parlamenti együttműködésére. Bolozsán szerint nem tűrik tovább, hogy a stabilitás látszata elfedje a reformok akadályoztatását és a közpénz pazarlását. Úgy vélik, a penele és az uszterek közötti együttműködés garancia arra, hogy az intézmények modernizálása, a köztisztséget betöltőktől elvárt tisztesség és a stratégiai beruházások megvalósítása továbbra is napi renden marad. Ez nem a pártjainkért tett cselekedet, hanem Romániáért tesszük, szögezte le Ilija Bolozsán. Cseke Attila szerint Romániának nincs oka aggodalomra a hantavírus miatt. Az ügyvivő egészségügyi miniszter csütörtöki nyilatkozatának előzménye, hogy hantavírus járvány tört ki egy Európához közeledő óceánjáró hajón. Az Országos Közegészségügyi Intézet tájékoztatása alapján Romániában nincs ok aggodalomra emiatt, szögezte le Cseke Attila. Az INSZEPER csütörtöki közlése szerint 2023 és 2026 között összesen 15 hantavírus fertőzéses esetet jegyeztek az országban, ezek közül egyet idén, írja az Ager Press. Néhány az évszakos átlagnál melegebb nap után ezen a hétvégén jelentős lehűlés következik. A meteorológusok az ország nagy részére légköri instabilitást jeleznek. Záporok, zivatarok, erős széllökések és helyenként jégeső várható. A lehulló csapadék mennyisége egyes területeken meghaladhatja a 15-20 litert négyzetméterenként. Főként délen, valamint a hegyvidéki térségekben kell jelentősebb mennyiségű csapadékra számítani. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon városunkban marad a változóan felhős égbolt mellett a többnyire borongós, de a továbbiakban is száraz időjárás. 16 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, 21-23 fokig emelkedhet a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel.
2: Fun FM Rádió.
0: Fun FM Rádió.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári óvi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda, Szentlélek utca 49 per A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: Szereti, ha környezete virágba borul? Fontos önnek a minőség és a helyi termék? Akkor itt az ideje a Hárplusznál vásárolni. És nyerni? Vásároljon legalább 100 leértékben a Hárplusz csíkszeredai bemutató üzletében március 16-a és május 15-e között, és nyerjen! Május közepén egy 300 és egy 500 leértékű vásárlási utalvány nyerhet saját gyártású termékeinkre, a fődíj pedig egy vadonatúj Xiaomi 5 Pro elektromos roller. Részletekért keresse fel weboldalunkat www.hárplusz.ro. Helyi termék, szuper minőség, legyen tele a tavasz virágokkal és nyereményekkel!
2: A tavasz színeit és ízeit tárja az olvasók elé a Székelykonyha és Kert gasztromagazin májusi lapszáma. Szakácsunk Szőcs előtt a szezon nyitó grillpartihoz ajánl fogásokat, Vitos Dorottya dietetikusunk a tápláló saláták titkait osztja meg. Ellátogatunk Homorodremetére megkóstolni ladó hunor salátáit. Hal specialistánk Kicsi Zsiga sügért és süllőt készít. A székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.ro oldalán.
3: A Dakota Security fegyver és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni. Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet: 0266 310 752 és 0731 696 603, vagy a cég székhelyén Csíkszereda, Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
4: Környezetünk védelme, közös felelősségünk. Csíkszeredában elkészült az új lakossági hulladékudvar. Az Ecocsik telephelyén kialakított központ 12 féle hulladéktípus szakszerű áttételére alkalmas. Ez a megoldás lehetőséget biztosít a nehezen elhelyezhető hulladékok leadására, mint amilyen az építkezési törmelék, a lomtalanításból származó anyagok, a lejárt gyógyszerek, a használt gumiabroncsok vagy az autóakkumulátorok. A hulladékudvar a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási rendszer részeként működik majd. Együtt egy zöldebb Csíkszeredáért. Készült az országos helyreállítási terv, pénzeszközök a modern és megújult Romániának című projekt és az Európai Unió által finanszírozott Next Generation EU helyreállítási terv támogatásával.
5: Reklámot hallottak.

szereti az elmúlt 30 év zenéit. Az MP3 korában is a legjobb választás a Bakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenével. Szombatonként 11-től.

zenék és slágerek. Fun FM Rádió.

0: legjobb új zenék és slágerek. Fun FM Rádió.
1: Ásó kapa, szól a nagy harang. Ugye nincs harang? Ugye nincs harang?

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
1: Minden könyv egy történet, de a dedikált példány személyes emlék. Ragadja meg az alkalmat, és dedikáltasson a csíkszeredai könyvásáron a Bookkart kiadó standjánál, ahol megvásárolhatja a kiadó vendégeinek köteteit. A Bookkart vendége lesz Markó Béla költő, műfordító, Kukorelli Endre, József Attila díjas író, Viski András, Kossuth és József Attila díjas író, színházi teoretikus, egyedemese, József Attila díjas költő, irodalomtörténész, Szabó András, József Attila díjas író, Nyári Krisztián, író, irodalomtörténész, valamint Táncos Vilmos, néprajzkutató. A dedikálások időpontját a Bookkart kiadó standjánál találja meg.
0: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Változékony időjárás várható Romániában. A meteorológusok szerint visszatérnek az esők, a viharok, a jégeső és a villámlások. Bár az időjárás fokozatosan instabillá válik, a hőmérsékleti értékek továbbra is kissé meghaladják a májusra jellemző több éves átlagot. Záporok és zivatarok kezdetben főként a domb- és hegyvidéki térségekben, valamint az ország északkeleti részén alakulnak ki. A csapadék fokozatosan az ország nagy részére kiterjedhet, nagyobb valószínűséggel délnyugaton, délen és a középső régiókban. A szél általában gyenge vagy mérsékelt marad, azonban a záporok és zivatarok idején átmenetileg megerősödhet. A nappali csúcshőmérsékletek 18 és 26 Celsius fok között alakulnak. Politikai források a stirpersurse.ro-nak azt nyilatkozták, hogy a szociáldemokraták hétfőtől tárgyalásokat kezdenek az RMDS-szel, a kisebbségi frakcióval és a független parlamenti képviselőkkel egy új parlamenti többség kialakítása érdekében. Az idézett források szerint a PESZEDE arra számít, hogy törések alakulhatnak ki a panelén belül, miután a liberálisok az ellenzékbe vonulás mellett döntöttek. A szociáldemokraták arra számítanak ugyanakkor, hogy az USZERE olyan parlamenti képviselői is bekapcsolódnak a tárgyalásokba, akik készek hozzájárulni ahhoz, hogy Románia kilábaljon a gazdasági és társadalmi válságból. Ugyanezek a források azt állítják, hogy a panelén belül elégedetlenség tapasztalható a pártvezetés azon döntése miatt, hogy végleg megszakítják az együttműködést a PESZEDE-vel. Az idézett források szerint egyre többen követelik a panelében, hogy szélesebb körű párton belüli konzultációt tartsanak az ellenzékbe vonulás kérdéséről. A liberálisok belső ellenzékének a hangadója Katalin Predoiu. A Nemzeti Liberális Párt, a PENELE és a Mentsetek meg Romániát Szövetség az USZERE elnökei abban állapodtak meg, hogy a két alakulat a továbbiakban összehangoltan lép fel a parlamentben, az ügyvívő kormányban és a kotrocseni egyeztetéseken, jelentette be csütörtök este Ilie Bolozsán. A liberális pártelnök úgy fogalmazott, a reformista és felelős pártok összefogással válaszolnak a szociáldemokraták jó kormányzás elleni destruktív tevékenységére, valamint a PESZEDE és az AUR parlamenti együttműködésére. Bolozsán szerint nem tűrik tovább, hogy a stabilitás látszata elfedje a reformok akadályoztatását és a közpénz pazarlását. Úgy vélik, a PENELE és az USZERE közötti együttműködés garancia arra, hogy az intézmények modernizálása, a köztisztséget betöltőktől elvárt tisztesség és a stratégiai beruházások megvalósítása továbbra is napirenden marad. Ezt nem a pártjainkért tessük, hanem Romániáért, szögezte le Ilie Bolozsán. Idén több medvét észleltek a csíksomlyói pünkösdi búcsú helyszínének környékén, mint más években. Bors Béla, alpolgármester az Agile Pressnek elmondta, egész télen megfigyelés alatt tartották a környéket, az elmúlt két hónapban azonban intenzívebbé vált ez a tevékenység. Az illetékes vadásztársaság által szolgáltatott adatok alapján körülbelül 10 anyamedvét figyeltek meg a csíksomlyó körüli erdőben, és mindegyiknek van két-három éves bocsa, amelyek ebben az időszakban válnak le az anyjukról. Az alpolgármester szerint az elmúlt évekhez hasonlóan idén is szerveznek medvehajtási akciót, pünkösd előtt a zarándokok biztonsága érdekében. Ugyanakkor az illetékes hatóságok készenlétben fognak állni, hogy szükség esetén közbelépjenek. Az alpolgármester beszámolója szerint a vadásztársaság etetőhelyeket alakított ki az erdőben, hogy távol tartsa a medvéket a lakott területektől. Az elmúlt időszakban nem csak Csíksomlyó, hanem Széchenyi és Csíkszögöd környékén is tűntek fel medvék. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint a mai napon változóan felhős égbolt mellett javarészt borongós, de száraz időjárásra lehet számítani. Csíkszeredában jelenleg 17 Celsius fokot mérnek, a csúcsérték 21 fokig emelkedhet. Borongós és csapadékos lesz a közelgő hétvége, illetve masszív lehűlésre kell számítani. Általában változóan felhős égbolt mellett villámokkal kísért záporok, zivatarok is kialakulnak. A reggeli órákban a hőmérséklet 7-8 fokig süllyed, napközben a csúcsérték 17-20 foknál nem emelkedik magasabbra.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra. Tele fülig zenékkel. Fun FM Rádió.
2: Fun
0: NFM Rádió. Bárhol, bármikor. Éterben. Online vagy mobilon. Fülig zenék. Slágerek és napjaink kedvencei változatosan. Bárhol jársz. Változatosan. És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM. Fun FM Rádió.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári óvi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda, Szentlélek utca 49 per A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható. Idén 11. alkalommal tér vissza Csíkszereda egyik legkedvesebb kulturális ünnepe, a Csíkszeredai Könyvvásár. Május 7 és 10 között az Erős Zsolt Aréna a könyvek otthona lesz. Izgalmas beszélgetések, könyvbemutatók, zenés-irodalmi programok és kreatív foglalkozások várják a kicsiket és nagyokat. 28 kiállítói standon legalább 50 kiadó legfrissebb kötetei, 120 meghívott előadó és több mint 70 program kínál tartalmas élményeket. A könyv nem csak egyéni élmény, hanem közös találkozási pont, történetek, gondolatok és emberek között. Találkozzunk május 7 és 10 között a Csíkszeredai Könyvvásáron, ahol a történetek összeérnek. Szervezők Csíkszereda Városháza és a Prokultúra Szikoli, társszervező a Kriterion Alapítvány, média partner a Fan FM Rádió.
1: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
2: Fan FM Rádió.
1: Fan FM Rádió.
2: Fülig zene.

0: mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
1: Május 8-án pénteken este 6 órától a Csíkszeredai Könyvvásár színpadán Liski András a Jelenkor kiadónál megjelent Illegalisták című kötetét mutatják be. Beszélgetőtársa Juhász Anna irodalmár. 7 órától a Fodor Sándor teremben Táncos Vilmos Utolsó szavak című könyvéről a szerzővel Lövétei Lázár László beszélget. Május 9-én szombaton délután 4 órától a színpadon Cserna Szabó Andrásnak a Helikon kiadónál megjelent eddigi talán legszemélyesebb kötetét, az Anya csak egy nincs című regényét mutatják be. Beszélgető társa Nyári Krisztián. Az említett köteteket megvásárolhatják a Csíkszeredai Könyvvásáron a Búkárt standjánál. Találkozzunk a könyvvásáron.
0: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.
2: Szellemi frissessége megőrzése érdekében kapcsolja ki a számítógépet és menjen színházba.

0: FM 87,6 Fun FM Rádió. Fülig zene.
1: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.
0: Fülig zene.

0: A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a fenefen. Csíki vagy, ha hallgatod.
1: Csíki vagy, ha hallgatod.

0: hanglemeztárat jelent. Sok-sok hanglemez, rengeteg jó zenével. A Fun FM fonotékában kedvére válogathat a legjobb hanglemezek között. Legendás album, arany és platina lemezek lejátszva teljes egészében. Vasárnap este 8-tól Günther Ottóval.
1: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál? Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
2: Május 8-án pénteken este 6 órától a Csíkszeredai Könyvvásár színpadán Viski András a Jelenkor kiadónál megjelent Illegalisták című kötetét mutatják be. Beszélgetőtársa Juhász Anna irodalmár. 7 órától a Fodor Sándor teremben Táncos Vilmos Utolsó szavak című könyvéről a szerzővel Lövétei Lázár László beszélget. Május 9-én szombaton délután 4 órától a színpadon Cserna Szabó Andrásnak a Helikon kiadónál megjelent eddigi talán legszemélyesebb kötetét, az Anya csak egy nincs című regényét mutatják be. Beszélgető társa Nyári Krisztián. Az említett köteteket megvásárolhatják a csíkszeredai könyvvásáron a Búkárt standjánál. Találkozzunk a könyvvásáron.
1: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.

0: Szereti, ha környezete virágba borul. Fontos önnek a minőség és a helyi termék? Akkor itt az ideje a Hárplusznál vásárolni. És nyerni! Vásároljon legalább 100 leértékben a Hárplusz csíkszeredai bemutató üzletében március 16-a és május 15-e között, és nyerjen! Május közepén egy 300 és egy 500 leértékű vásárlási utalványt nyerhet saját gyártású termékeinkre, a fődíj pedig egy vadonatúj Xiaomi 5 Pro elektromos roller. Részletekért keresse fel weboldalunkat www.hárplusz.ro. Helyi termék, szuper minőség, legyen tele a tavasz virágokkal és nyereményekkel!
1: Reklámot hallottak!

0: Minden sláger nálunk szól. Egykori nagy kedvencek.
1: Hello, Charlie vagyok.
2: Pont Zsuzsa vagyok. Fenyő
3: Miklós vagyok.
4: Eszter Gábor vagyok.
0: És napjaink legjobbjai.
5: Sziasztok, Tóth Gabi vagyok.
6: Ákos vagyok.
7: Sziasztok, Rúzsa Magdi vagyok.
0: Fun FM Rádió.

0: Nálunk a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Idén 11. alkalommal tér vissza Csíkszereda egyik legkedvesebb kulturális ünnepe, a Csíkszeredai Könyvvásár. Május 7 és 10 között az Erős Zsolt Aréna a könyvek otthona lesz. Izgalmas beszélgetések, könyvbemutatók, zenés-irodalmi programok és kreatív foglalkozások várják a kicsiket és nagyokat. 28 kiállítói standon legalább 50 kiadó legfrissebb kötetei, 120 meghívott előadó és több mint 70 program kínál tartalmas élményeket. A könyv nem csak egyéni élmény, hanem közös találkozási pont, történetek, gondolatok és emberek között. Találkozunk május 7 és 10 között a Csíkszeredai Könyvvásáron, ahol a történetek összeérnek. Szervezők Csíkszereda Városháza és a Prokultúra Szikoli, társszervező a Kriterion Alapítvány, média partner a Fan FM Rádió.
1: Fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom? Pálfájdalom, Paduden Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer, olvassa figyelmesen a beteg tájékoztatót.
2: Nap mint nap ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. Változatosság és frissesség alacsony nyáron. Tudod, hogy igazán megéri? A Lidlben a zöldspárga 500 g-os kötésenként 17,99 bani, és a piros alma 2 kg-os kiszerelésben 7,99 bani. Lidl, igazán megéri.
0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
3: A tavasz színeit és ízeit tárja az olvasók elé a Székelykonyha és Kert gasztromagazin májusi lapszáma. Szakácsunk Szőcs előtt a szezon nyitó grillpartihoz ajánl fogásokat, Vitos Dorottya dietetikusunk a tápláló saláták titkait osztja meg. Ellátogatunk Homorodremetére megkóstolni Ladó Hunor salátáit. Hal specialistánk Kicsi Zsiga sügért és süllőt készít. A székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.ru oldalán.
2: A szuper hétvége szuper kedvezményekkel érkezik. Csak ezen a hétvégén a Lidlben a 120 g-os Pikok Cérna kolbász 5,49 bani, a 250 g-os Bellarom Espresso bár őrölt kávé 2 vásárlása esetén 12,24 bani darabja, és a mangó darabja 4,99 bani. Böngész az online katalógusban és ismerd meg a heti ajánlatokat a Lidl Plus alkalmazásban. Lidl, igazán megéri.
4: Reklámot hallottak.

0: Ha szereti az elmúlt 30 év zenéjét, az MP3 korában is a legjobb választás a Bakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenével.
1: Szombatonként 11-től.

0: szellemi frissessége megőrzése érdekében. Olvasson több könyvet!
1: Közérdekű hirdetés következik.
2: Mentsen meg ön is egy könyvet, ha a Csíkszeredai Prolibris Könyvtári Egyesület különleges közösségi összefogásra hívja az olvasni szeretőket május 11 és 15-e között. Látogasson el a Kályoni János megyei könyvtár sajtórészlegére, ahol egy teljes héten át szemelgethet a régebbi kiadású, de jó állapotban lévő kincsek közül. Találhat régi kedvenc olvasmányokat, szép irodalmat vagy olyan köteteket, amelyeket már régóta szeretne otthoni könyves polcán tudni. A választott könyvek áráról ön dönt, az adományát a kihelyezett urnába dobhatja be. Az esemény során befolyt összegből az Egyesület új könyveket vásárol és adományoz a megyei könyvtárnak, így közvetlenül hozzájárulhat az állomány bővítéséhez. Mentsen könyvet, támogassa a közösséget! Találkozzunk május 11 és 15-e között a Kályuni János megyei könyvtárban.
1: Közérdekű hirdetést hallottak.
0: Szellemi frissessége megőrzése érdekében olvasson több könyvet!

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
1: Május 8-án pénteken este 6 órától a Csíkszeredai Könyvvásár színpadán Viski András a Jelenkor kiadónál megjelent Illegalisták című kötetét mutatják be. Beszélgetőtársa Juhász Anna irodalmár. 7 órától a Fodor Sándor teremben Táncos Vilmos Utolsó szavak című könyvéről a szerzővel Lövétei Lázár László beszélget. Május 9-én szombaton délután 4 órától a színpadon Cserna Szabó Andrásnak a Helikon kiadónál megjelent eddigi talán legszemélyesebb kötetét, az Anya csak egy nincs című regényét mutatják be. Beszélgető társa Nyári Krisztián. Az említett köteteket megvásárolhatják a Csíkszeredai Könyvvásáron a Búkárt standjánál. Találkozzunk a könyvvásáron.
0: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.
2: Hallják ezt a hangot? Ez a Gyimesek szívdobbanása. Szeretettel hívunk mindenkit május 16-án délelőtt 11 órától a Gyimes Középloki Központi térre, a Gyimes Völgye Állatkiállítás és Gazdanapra. Ünnepeljük együtt gazdáinkat és hagyományainkat. Várunk mindenkit malacsütéssel, túros puliszkával, állatsimogatóval és értékes tombola nyereményekkel. A jó hangulatról régi gyimesi zenészeink gondoskodnak. Mutassuk meg, hogy a gyimesi gazda ma is érték, a hagyomány pedig él. Szervezők Gyimes Középlok, Gyimes Felsőlok és Gyimes Bükkön kormányzatai, valamint a Gyimes Középloki Tatros Tejfeldolgozó és Értékesítő Szövetkezet.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Változékony időjárás várható Romániában. A meteorológusok szerint visszatérnek az esők, a viharok, a jégeső és a villámlások. Bár az időjárás fokozatosan instabillá válik, a hőmérsékleti értékek továbbra is kissé meghaladják a májusra jellemző több éves átlagot. Záporok és zivatarok kezdetben főként a domb- és hegyvidéki térségekben, valamint az ország északkeleti részén alakulnak ki. A csapadék fokozatosan az ország nagy részére kiterjedhet, nagyobb valószínűséggel délnyugaton, délen és a középső régiókban. A szél általában gyenge vagy mérsékelt marad, azonban a záporok és zivatarok idején átmenetileg megerősödhet. A nappali csúcshőmérsékletek 18 és 26 Celsius fok között alakulnak. Politikai források a stirpersurse.ro-nak azt nyilatkozták, hogy a szociáldemokraták hétfőtől tárgyalásokat kezdenek az RMDS-szel, a kisebbségi frakcióval és a független parlamenti képviselőkkel egy új parlamenti többség kialakítása érdekében. Az idézett források szerint a PESZEDE arra számít, hogy törések alakulhatnak ki a panelén belül, miután a liberálisok az ellenzékbe vonulás mellett döntöttek. A szociáldemokraták arra számítanak ugyanakkor, hogy az USZERE olyan parlamenti képviselői is bekapcsolódnak a tárgyalásokba, akik készek hozzájárulni ahhoz, hogy Románia kilábaljon a gazdasági és társadalmi válságból. Ugyanezek a források azt állítják, hogy a panelén belül elégedetlenség tapasztalható a pártvezetés azon döntése miatt, hogy végleg megszakítják az együttműködést a PESZEDE-vel. Az idézett források szerint egyre többen követelik a panelében, hogy szélesebb körű párton belüli konzultációt tartsanak az ellenzékbe vonulás kérdéséről. A liberálisok belső ellenzékének a hangadója Katalin Predoiu. A Nemzeti Liberális Párt, a Penele és a Mencsedek meg Romániát Szövetség az USZERE elnökei abban állapodtak meg, hogy a két alakulat a továbbiakban összehangoltan lép fel a parlamentben, az ügyvívő kormányban és a kotrocseni egyeztetéseken, jelentette be csütörtök este Ilie Bolozsán. A liberális pártelnök úgy fogalmazott, a reformista és felelős pártok összefogással válaszolnak a szociáldemokraták jó kormányzás elleni destruktív tevékenységére, valamint a PESZEDE és az AUR parlamenti együttműködésére. Bolozsán szerint nem tűrik tovább, hogy a stabilitás látszata elfedje a reformok akadályoztatását és a közpénz pazarlását. Úgy vélik, a Penele és az USZERE közötti együttműködés garancia arra, hogy az intézmények modernizálása, a köztisztséget betöltőktől elvárt tisztesség és a stratégiai beruházások megvalósítása továbbra is napirenden marad. Ezt nem a pártjainkért tessük, hanem Romániáért, szögezte le Ilie Bolozsán. Idén több medvét észleltek a csíksomlyói pünkösdi búcsú helyszínének környékén, mint más években. Bors Béla, alpolgármester az Agile Pressnek elmondta, egész télen megfigyelés alatt tartották a környéket, az elmúlt két hónapban azonban intenzívebbé vált ez a tevékenység. Az illetékes vadásztársaság által szolgáltatott adatok alapján körülbelül 10 anyamedvét figyeltek meg a csíksomlyó körüli erdőben, és mindegyiknek van két-három éves bocsa, amelyek ebben az időszakban válnak le az anyjukról. Az alpolgármester szerint az elmúlt évekhez hasonlóan idén is szerveznek medvehajtási akciót, pünkösd előtt a zarándokok biztonsága érdekében. Ugyanakkor az illetékes hatóságok készenlétben fognak állni, hogy szükség esetén közbelépjenek. Az alpolgármester beszámolója szerint a vadásztársaság etetőhelyeket alakított ki az erdőben, hogy távol tartsa a medvéket a lakott területektől. Az elmúlt időszakban nem csak Csíksomlyó, hanem Széchenyi és Csíkszögöd környékén is tűntek fel medvék. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint a mai napon változóan felhős égbolt mellett javarészt borongós, de száraz időjárásra lehet számítani. Csíkszeredában jelenleg 17 Celsius fokot mérnek, a csúcsérték 21 fokig emelkedhet. Borongós és csapadékos lesz a közelgő hétvége, illetve masszív lehűlésre kell számítani. Általában változóan felhős égbolt mellett villámokkal kísért záporok, zivatarok is kialakulnak. A reggeli órákban a hőmérséklet 7-8 fokig süllyed, napközben a csúcsérték 17-20 foknál nem emelkedik magasabbra.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Tele
0: fülig zenékkel. Fun FM Rádió.

0: Marcel, jön anyám! Mindegy, mire vagy, kire vagy allergiás. A Rimszilhaa xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatás akár 10 órán át is eltart. Rimszilhaa, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
1: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doran English angol tábor, Smarty Camp Steam élmény tábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
2: Szereti, ha környezete virágba borul? Fontos önnek a minőség és a helyi termék? Akkor itt az ideje a Hárplasznál vásárolni. És nyerni? Vásároljon legalább 100 leértékben a Hárplasz csíkszeredai bemutató üzletében március 16-a és május 15-e között, és nyerjen! Május közepén egy 300 és egy 500 leértékű vásárlási utalvány nyerhet saját gyártású termékeinkre, a fődíj pedig egy vadonatúj Xiaomi 5 Pro elektromos roller. Részletekért keresse fel weboldalunkat www.hárplaszt.ro. Helyi termék, szuper minőség, legyen tele a tavasz virágokkal és nyereményekkel!
3: A szuper hétvége szuper kedvezményekkel érkezik. Csak ezen a hétvégén a Lidlben a 120 g-os Pikok Cérna kolbász 5 lej 49 bani, a 250 g-os Bellarom Espresso bár őrölt kávé 2 vásárlása esetén 12 lej 24 bani darabja, és a mangó darabja 4 lej 99 bani. Böngész az online katalógusban és ismerd meg a heti ajánlatokat a Lidl Plus alkalmazásban. Lidl, igazán megéri.
4: A Dakota Security fegyver- és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni. Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet: 0266 310 752 és 0731 696 603, vagy a cég székhelyén Csíkszereda Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
5: Protejarea mediului este responsabilitatea noastră comună. Noul centru de colectare cu aport voluntar din Miercurea Ciuc e finalizat. Centrul amenajat la sediul EcoCic permite preluarea profesională a 12 tipuri de deșeuri. Această soluție oferă posibilitatea predării deșeurilor dificile, precum cele provenind din construcții și demolări, medicamentele expirate, anvelopele uzate sau bateriile auto. Centrul va funcționa ca parte a sistemului de management integrat al deșeurilor din județul Harghita. Împreună pentru un oraș mai verde. Elaborat în cadrul proiectului Planului Național de Redresare și Reziliență, Fonduri pentru România Modernă și Reformată și al Planului de Redresare următoarea generație UE, finanțat de Uniunea Europeană.
6: Reklámot hallottak!

0: Hosszabb útvonalon közlekedik a nyári időszakban a Csíki Transhargita fürdői járata. Az utasok kérésére május 9-től szombattól a 10-es járat egészen a Moffettáig szállítja az utasokat. Így aki kirándulni indul, pihenni szeretne, vagy a Moffettát keresné fel, tömegközlekedéssel is kényelmesen eljut Hargita fürdőre. Az említett járat időpontjai nem változnak.
1: Útinfót hallottak. Kevesebb duma, több zene. Fun FM.
2: Fonotéka. Fonotéka. A kis lexikon szerint hanglemez tárat jelent. Sok-sok hanglemez, rengeteg jó zenével. A Fun FM fonotékában kedvére válogathat a legjobb hanglemezek között. Legendás albumok, arany és platina lemezek lejátszva teljes egészében.
1: Vasárnap este 8-tól Günther Ottóval.

reggel felráz, délben szórakoztat, este meg adja a ritmust. FM 87.6 Csíkszereda, Fun FM Rádió. Reggel felráz, délben szórakoztat, este megadja a ritmust. FM 87.6 Csíkszereda, Fun FM Rádió, Fülig Zene.

0: Spórolj pénzt minden grillezésnél. Igazán megéri. A Lidl-ben találsz natur vagy pácolt sertésoldalast 100 gramonként 2 lej 49 baniért, 6x 120 ml-es Gelatelli Trio töltséres fagylaltot 12 lej 99 baniért, és 900 ml-es Bongelati banán, pisztácia vagy pekándió ízű fagylaltot 12 lej 99 baniért. Lidl. Igazán megéri.
1: Idén 11. alkalommal tér vissza Csíkszereda egyik legkedvesebb kulturális ünnepe, a Csíkszeredai Könyvvásár. Május 7 és 10 között az Erős Zsolt Aréna a könyvek otthona lesz. Izgalmas beszélgetések, könyvbemutatók, zenés irodalmi programok és kreatív foglalkozások várják a kicsiket és nagyokat. 28 kiállítói standon legalább 50 kiadó legfrissebb kötetei, 120 meghívott előadó és több mint 70 program kínál tartalmas élményeket. A könyv nem csak egyéni élmény, hanem közös találkozási pont, történetek, gondolatok és emberek között. Találkozzunk május 7 és 10 között a Csíkszeredai Könyvvásáron, ahol a történetek összeérnek. Szervezők Csíkszereda Városháza és a Prokultúra Szikoli, társszervező a Kriterion Alapítvány, médiapartner a Fan FM Rádió.
2: Reklámot hallottak.

A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Változékony időjárás várható Romániában. A meteorológusok szerint visszatérnek az esők, a viharok, a jégeső és a villámlások. Bár az időjárás fokozatosan instabillá válik, a hőmérsékleti értékek továbbra is kissé meghaladják a májusra jellemző több éves átlagot. Záporok és zivatarok kezdetben főként a domb- és hegyvidéki térségekben, valamint az ország északkeleti részén alakulnak ki. A csapadék fokozatosan az ország nagy részére kiterjedhet, nagyobb valószínűséggel délnyugaton, délen és a középső régiókban. A szél általában gyenge vagy mérsékelt marad, azonban a záporok és zivatarok idején átmenetileg megerősödhet. A nappali csúcshőmérsékletek 18 és 26 Celsius fok között alakulnak. Politikai források a stirpersurse.ro-nak azt nyilatkozták, hogy a szociáldemokraták hétfőtől tárgyalásokat kezdenek az RMDS-szel, a kisebbségi frakcióval és a független parlamenti képviselőkkel egy új parlamenti többség kialakítása érdekében. Az idézett források szerint a PESZEDE arra számít, hogy törések alakulhatnak ki a panelén belül, miután a liberálisok az ellenzékbe vonulás mellett döntöttek. A szociáldemokraták arra számítanak ugyanakkor, hogy az USZERE olyan parlamenti képviselői is bekapcsolódnak a tárgyalásokba, akik készek hozzájárulni ahhoz, hogy Románia kilábaljon a gazdasági és társadalmi válságból. Ugyanezek a források azt állítják, hogy a panelén belül elégedetlenség tapasztalható a pártvezetés azon döntése miatt, hogy végleg megszakítják az együttműködést a PESZEDE-vel. Az idézett források szerint egyre többen követelik a panelében, hogy szélesebb körű párton belüli konzultációt tartsanak az ellenzékbe vonulás kérdéséről. A liberálisok belső ellenzékének a hangadója Katalin Predoiu. A Nemzeti Liberális Párt, a PNL és a Mencsedek meg Romániát Szövetség az USZERE elnökei abban állapodtak meg, hogy a két alakulat a továbbiakban összehangoltan lép fel a parlamentben, az ügyvívő kormányban is a kotrocseni egyeztetéseken, jelentette be csütörtök este Ilie Bolozsán. A liberális pártelnök úgy fogalmazott, a reformista és felelős pártok összefogással válaszolnak a szociáldemokraták jó kormányzás elleni destruktív tevékenységére, valamint a PESZEDE és az AUR parlamenti együttműködésére. Bolozsán szerint nem tűrik tovább, hogy a stabilitás látszata elfedje a reformok akadályoztatását és a közpénz pazarlását. Úgy vélik, a PNL-e és az USZERE közötti együttműködés garancia arra, hogy az intézmények modernizálása, a köztisztséget betöltőktől elvárt tisztesség és a stratégiai beruházások megvalósítása továbbra is napirenden marad. Ezt nem a pártjainkért tessük, hanem Romániáért, szögezte le Ilie Bolozsán. Idén több medvét észleltek a csíksomlyói pünkösdi búcsú helyszínének környékén, mint más években. Bors Béla, alpolgármester az Agile Pressnek elmondta, egész télen megfigyelés alatt tartották a környéket, az elmúlt két hónapban azonban intenzívebbé vált ez a tevékenység. Az illetékes vadásztársaság által szolgáltatott adatok alapján körülbelül 10 anyamedvét figyeltek meg a csíksomlyó körüli erdőben, és mindegyiknek van két-három éves bocsa, amelyek ebben az időszakban válnak le az anyjukról. Az alpolgármester szerint az elmúlt évekhez hasonlóan idén is szerveznek medvehajtási akciót, pünkösd előtt a zarándokok biztonsága érdekében. Ugyanakkor az illetékes hatóságok készenlétben fognak állni, hogy szükség esetén közbelépjenek. Az alpolgármester beszámolója szerint a vadásztársaság etetőhelyeket alakított ki az erdőben, hogy távol tartsa a medvéket a lakott területektől. Az elmúlt időszakban nem csak Csíksomlyó, hanem Széchenyi és Csíkszögöd környékén is tűntek fel medvék. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint a mai napon változóan felhős égbolt mellett javarészt borongós, de száraz időjárásra lehet számítani. Csíkszeredában jelenleg 17 Celsius fokot mérnek, a csúcsérték 21 fokig emelkedhet. Borongós és csapadékos lesz a közelgő hétvége, illetve masszív lehűlésre kell számítani. Általában változóan felhős égbolt mellett villámokkal kísért záporok, zivatarok is kialakulnak. A reggeli órákban a hőmérséklet 7-8 fokig süllyed, napközben a csúcsérték 17-20 foknál nem emelkedik magasabbra.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra. Tele fülig zenékkel. Fun FM Rádió.
2: If you don't like something,

0: Fültől fülig Fan FM. FM 87.6 Csíkszereda.
1: Fan FM rádió. Fülig zene.
0: Fan FM.

0: szereti az elmúlt 30 év zenéjét, az MP3 korában is a legjobb választás, Abakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenével.
1: Szombatonként 11-től.
2: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.
3: Fülig zene.

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fan FM rádióban.
1: Minden könyv egy történet, de a dedikált példány személyes emlék. Ragadja meg az alkalmat, és dedikáltasson a csíkszeredai könyvásáron a Bookkárt kiadó standjánál, ahol megvásárolhatja a kiadó vendégeinek köteteit. A Bookkárt vendége lesz Markó Béla költő, műfordító, Kukorelli Endre, József Attila díjas író, Viski András, Kossuth és József Attila díjas író, színházi teoretikus, egyedemese, József Attila díjas költő, irodalomtörténész, Cserna Szabó András, József Attila díjas író, Nyári Krisztián, író, irodalomtörténész, valamint Táncos Vilmos, néprajzkutató. A dedikálások időpontját a Bookkárt kiadó standjánál találja meg.
0: Programajánló a Fan FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.

0: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Rádiónk a Mikó vár. A Petőfi utca, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
1: Május 8-án pénteken este 6 órától a Csíkszeredai Könyvvásár színpadán Liski András a Jelenkor kiadónál megjelent Illegalisták című kötetét mutatják be. Beszélgetőtársa Juhász Anna irodalmár. 7 órától a Fodor Sándor teremben Táncos Vilmos Utolsó szavak című könyvéről a szerzővel Lövétei Lázár László beszélget. Május 9-én szombaton délután 4 órától a színpadon Cserna Szabó Andrásnak a Helikon kiadónál megjelent eddigi talán legszemélyesebb kötetét, az Anya csak egy nincs című regényét mutatják be. Beszélgető társa Nyári Krisztián. Az említett köteteket megvásárolhatják a Csíkszeredai Könyvvásáron a Búkárt standjánál. Találkozzunk a könyvvásáron.
0: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.

0: szereti az elmúlt 30 év zenéjét, az MP3 korában is a legjobb választás, Abakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenével.
1: Szombatonként 11-től.

0: szellemi frissessége megőrzése érdekében. Olvasson több könyvet!
1: Közérdekű hirdetés következik.
2: Mentsen meg ön is egy könyvet, ha a Csíkszeredai Prolibris Könyvtári Egyesület különleges közösségi összefogásra hívja az olvasni szeretőket május 11 és 15-e között. Látogasson el a Kályoni János megyei könyvtár sajtórészlegére, ahol egy teljes héten át szemelgethet a régebbi kiadású, de jó állapotban lévő kincsek közül. Találhat régi kedvenc olvasmányokat, szép irodalmat vagy olyan köteteket, amelyeket már régóta szeretne otthoni könyves polcán tudni. A választott könyve áráról ön dönt, az adományát a kihelyezett urnába dobhatja be. Az esemény során befolyt összegből az Egyesület új könyveket vásárol és adományoz a megyei könyvtárnak, így közvetlenül hozzájárulhat az állomány bővítéséhez. Mentsen könyvet, támogassa a közösséget! Találkozzunk május 11 és 15-e között a Kályuni János megyei könyvtárban.
1: Közérdekű hirdetést hallottak.
0: Szellemi frissessége megőrzése érdekében olvasson több könyvet.
3: Fonotéka. Fonotéka. A kis lexikon szerint hanglemeztárat jelent. Sok-sok hanglemezt, rengeteg jó zenével. A Fun FM fonotékában kedvére válogathat a legjobb hanglemezek között. Legendás albumok, arany és platina lemezek lejátszva teljes egészében.
1: Vasárnap este 8-tól
3: Günther Ottóval.
4: Azt hiszem, hogy még mindig szeretlek, de fejbe vágok az igazság, hogy nem kellek senkinek. Így vészelek át nyarakat és hűvös teleket. Tudod, úgy szeretnék, de már nem segíthetek. Koszos szívem átver újra, megcsal aztán hozzám bújna boldogság, de hogy csukul.

0: Úgy öltél meg puszta kézzel, ahogy öleltél.
1: Fanatom Rádió. Fülix Zene.

0: Hogy legyőzzem a puffadást, kerestem a változást. Saját főztemet eszem, kis adagban étkezem, a diétám kőkemény, de nem teljes az eredmény. Enzim hiány. Próbáld ki a Kebene Enzit 8 emésztés segítő enzimkomplexel, plusz a gázbuborékokat kiküszöbölő szimetikonnal. Légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
1: Reklámot hallottak.

0: Ez a magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fun FM. Fülig zene.
2: Nekem nincs semmi baj.

0: zene, fülig magyar. Ez a Magyar Zenék órája. A jóból sosem elég, Magyar Zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fan FM, fülig zene.

0: Info.
1: Hosszabb útvonalon közlekedik a nyári időszakban a Csíki Transz-Hargita fürdői járata. Az utasok kérésére május 9-től szombattól a 10-es járat egészen a Moffettáig szállítja az utasokat. Így aki kirándulni indul, pihenni szeretne, vagy a Moffettát keresné fel, tömegközlekedéssel is kényelmesen eljut Hargita fürdőre. Az említett járat időpontjai nem változnak.
0: Útinfót hallottak. Kevesebb duma, több zene.

0: Félig magyar, ez a magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fan FM. Fülig zene.
0: Fülig zene. Fülig magyar, ez a magyar zenék órája.

0: about music. Trust your DJ.
1: Táncolható slágerek. Igazi 90-es válogatás. A 90-es évek emlékezetes ritmusai. Csak a legjobbak. Minden, ami 90-es. Csak a legjobbak. Két órában.
2: Fan FM Rádió. Fülig zene.

0: culpa.
1: Észrevette már? Ha nem, figyelje jobban. Ha igen, szóljon másnak is. Hallja, ami a Fun FM rádióban szól, az zene. Zene. A hétvége a slágereké.
2: Fun FM rádió.
1: Fülig zene.

0: észrevette már? Ha nem, figyelje jobban. Ha igen, szóljon másnak is. Hallja, ami a Fun FM rádióban szól, az zene. A hétvége a slágereké.
1: Fun FM rádió.
0: Fülig zene.
2: Fun.

0: special about music. Trust your DJ.
1: Táncolható slágerek, igazi 90-es válogatás. A 90-es évek emlékezetes ritmusai. Csak a legjobbak. Minden, ami 90-es. Csak a legjobbak. Két órában.
2: Fun FM Rádió. Fülig zene.
3: 1988 was just the beginning. And now, in 1998, the story continues.

Nancy's in the house, 1998. Flames of love.

I want to tell you a story. Story about feelings. So now listen.